0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Ferroer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019 за підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
3: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar, más néven csavarszivattyú, vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.
1: Lakmacsúcs Rádió.
2: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: You're listening to Kashmir Radio.
1: Ez a Damecsú hangja.
2: Ez a Damat a Gergő Show. Ez a

0: Lamacsa Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
3: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lakmacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paikka.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: A most következő beszélgetést május 21-én vettük fel a Kesztyűgyár Galériában. A galéria és a Lakmacsó Rádió közös szervezésében megvalósuló Tele van a város, maradjunk a fedélzeten című kiállításhoz kapcsolódó fanzin bemutatón. A kerekasztalban a Lakmacsó Rádió részéről Bence Bettina és Hegymegi János ült, vendégünk pedig Szabó András, ifjúsági szakember, közösségszervező és rádiós volt. A Kesztyűgyár részéről Lüdi Virág és Tarenikő vett részt a beszélgetésben.
4: Sziasztok, köszi, hogy eljöttetek. Elkezdjük? Jó. Ez egy, az volt a terv, hogy kicsit ilyen informálisan beszélgetünk igazából erről a fanzinról, meg egyáltalán arról, hogy a rádiózást azt milyen módon lehet végül is pedagógiai eszközként, vagy ifjúságsegítői eszközként használni, és azért is, mert a most itt a közelmúltban a Lakmacsón rádiósok próbálkoztak ezzel itt a Kesztyűgyárban, és azért hívtuk el Szabó Andrást, aki itt mellettem a jobbomon, mert korábban ő is csinált ifjúsági adást fiatalokkal, és most is, és igazából azt szeretnénk most vegyíteni, hogy egyszerre legyen szó a jelenről és kicsit a múltról. Nem mutattalak be titeket jobban, tehát Szabó András, majd lehet, hogy utána mindenki mondhatna egy mondatot csak, és aztán folytatjuk. Bence Bettina, Hegymegi János. Azt hiszem, majdnem mindenki mindenkit ismer egyébként. Lehet, hogy azzal kezdeném, hogy mindenki most van itt először a kiállításban egyébként? Jó, akkor... csak pár mondatot erről, hogy mi ez a kiállítás. Tehát a Lakmacsón Rádió, aki ráadásul nagyon közel költözött most hozzánk, mert a Gólyából átköltöztek ide a Nagyváros utcába, 22 nyarában elkezdett a napközistábor, a kerületi napközistáborban megnyitni a stúdió kapuját a gyerekek előtt. Ez egy abba a koncepcióba illeszkedett, hogy fontosnak tartottuk itt a Kesztyűgyárba, hogy a idejáró és józsefvárosi gyerekek megismerjék kicsit a kerületi civil világot. Ugye elég jellemző az, például itt a kesztyűgyáros gyerekekre, hogy mondjuk a Mátyás teret nagyon jól ismerik, tehát ami az iskola, a lakóhely és a Kesztyűgyár közötti szakasz, mondjuk, de már más dolgokat Józsefvárosba kevésbé, és ezért volt egy ilyen koncepció, hogy minél több civil elvtársunkat bemutassuk a kerületben. És szia! Az egyedüli gyermek résztvevő most elhagyja a tervet. És akkor így alakult ki egy ilyen együttműködés, és ezek a foglalkozásoknak egy része van igazából a fanzinban leírva. Kicsit nagyképűen van ilyen módszertani füzetnek hívva, nyilván ez igazából nem az, mert nem egy nagyon szigorú pedagógiai leírás, de mégis úgy gondoltuk, hogy olyan foglalkozástervek, amiket amúgy akár lehet hasznosítani és újra próbálni, meg adaptálni más szitukra. És azóta meg további foglalkozásokkal próbálkoztak a rádiósok itt már a Kesztyűgyáron belül, és erről fogunk veletek beszélgetni, hogy ez hogy alakul, milyen nehézségek vannak, milyen dilemmák, mi az alapkoncepció, és akkor utána meg nagyon szeretném, hogyha egy kicsit reflektálna le az András is, hogy neki milyen tapasztalatai vannak, ezzel, ő neki hogy jött ez a rádiózás ötlete. Szia, gyere! Ülj le nyugodtan. Akkoriban milyen nehézségek, vagy most milyen nehézségeket látsz ebben a műfajban? Igen, tehát egy ilyen eszmecsere. Szerintem most folytassátok ti, hogy kicsit elmondjátok az alapkoncepciót, meg a nehézségeket is, akár már rögtön.
0: Jó, sziasztok, üdvözlünk mi is mindenkit. Hát igen, szóval ahogy te is mondtad itt a kiadványban, ezek a foglalkozások, ezek azért valamilyen formában próbáltuk őket tagolni is olyan részekre, hogy milyen korosztálynak ajánljuk, hogy kikkel csináltuk meg, erről majd szerintem bővebben a János tud majd beszélni, mert ezek talán az egyiket te csináltad meg a foglalkozások közül. És igen, ahogy mondtad, hogy valakinek lehessen ezt hasznosítani, akár ugye, hogy nem is feltétlenül szükséges ilyen nagyon komplex technikai felszereltség sem ezekhez, szóval, hogy hozzáférhető legyen bárki számára egy ilyen foglalkozásnak a lebonyolítása, egy-két ilyen mankó, vagy ötlet, vagy ilyen forma, amit így át lehet venni, vagy igen, a történetmesélés, vagy hogy az miért lehet izgalmas egy ilyen foglalkozás során. És igen, egyébként a régi stúdió az azért is volt egy ilyen izgalmas helyszín, mert az a Gólyában volt, a Kazán közösségi házban, és hogy ott még így a helyszín is egy ilyen izgalmas külső ilyen inger volt talán a foglalkozásoknak. Egy ilyen tök jó alapja volt, hogy teljesen máshol, hogy utána szörpözni lehetett a gólyateraszon, és hogy az is egy ilyen jutalom volt, meg így várták, hogy jöjjenek, és aztán így évről évre így tök jó volt, mert visszatérő gyerekek is voltak, és hogy velük aztán volt egy ilyen tök jó alap, amivel tudtunk dolgozni, és hogy itt is azt kezdjük érezni az itteni foglalkozásoknál is, hogy vannak olyan gyerekek, akik már igazából otthon érzik magukat így a stúdióban, és már tudják, például a lányzó is, aki itt volt, ő is elég magabiztosan tekergette már itt a különböző eszközöket. Igen, szerintem tovább passzolom Jánosnak. Mit tudunk még elmondani a foglalkozások?
2: Jó napot kívánok! Szia!
4: Jó estét! Jó estét!
2: Igen, szóval én talán onnan kezdeném, hogy mi az alapdilemma, ami 6 éve, vagy 5 éve, 5. éve jelen van a foglalkozásokban, és hogy talán erre is ad egy fogódzót, vagy egy segítő kezet ez a füzet. Ugye egy rádiót viszonylag könnyen egy stúdiót viszonylag könnyen interaktívvá lehet tenni egy gyerek számára. Néha nem is kell több, csak egy mikrofon és egy fejhallgató, amiben vissza tudja hallani a saját hangját, és vagy más emberét, vagy valamilyen eszköztárgyait, amit felvesz a mikrofon. Viszont mint egy hely tanulni, akár mechanikai, fizikai, tehát ilyen tudományos dolgokat, akár társadalmi, szociális koncepciókat, mint egymásnak a megkérdezése és véghallgatása, és a közösségben való közös kreatív munka, hogy ne nyomjuk el a másikat és az ötletét. Szóval ezeket az utóbbi dolgokat nagyon direktben, a tapasztalatom szerint nem annyira lehet megtanítani, és ezért gondolom egy értékes dolognak azt, hogy valamilyen lenyomat készült ezekről a foglalkozásokról, mert ezek voltak talán azok a foglalkozások, ahol a legjobban sikerült ezt a két dolgot vegyíteni, úgy, hogy végig megmaradtunk a játék kontextusán belül a gyerekekkel, felvett szerepekben voltak, meg felvett, kitalált feladatokat végeztek, de mégis ez egy olyan foglalkozás volt, amiből tanulhattak arról is, hogy hogyan működnek például az ilyen hanghoz kötődő technikai megoldások, meg arról is tanulhattak, hogy milyen az, amikor van egy kapitány mondjuk, aki utasítást ad, vagy tanácsot kér egy más szerepben lévő gyerektől, úgyhogy ezek a gyerekek amúgy, ők, bocsánat, mondjuk a játékon kívül lehet, hogy teljesen más ilyen dinamikában voltak, vagy teljesen máshogy viszonyultak egymáshoz. Én meg azt szeretném itt közben beszúrni, hogy, tehát, hogy a kérdésre válaszolok? Vagy,
4: abszolút, belementél a sűrűjébe, sűrűjébe, tök jó.
2: Jó, jó. És akkor talán az elejéről még egy picit. Én az első évben a Bokor Petivel, és nincs itt a György Gábor barátunk kollégánk, de egy harmadik emberrel dolgoztunk. Minden évben megpróbáltuk nagyon komolyan venni azt az amúgy talán laikusoknak is nyilvánvaló tényt, hogy nem vagyunk pedagógusok, és nem akarunk kárt okozni a gyerekekben, akárhogy is. Úgyhogy mindig megpróbáltuk belőni azt, hogy milyen típusú játékokat vagy feladatokat készítsünk a korosztályoknak, és igazából mindig volt egy vagy másfél órás beszélgetés, ahol kitaláltunk játékokat vagy lehetőségeket. Voltak ebben ilyen idézőjelben vett versenyek, vagy olyan játékok, ahol egymással szemben álló gyerekek vagy csoportok dolgoztak. Voltak kooperatív játékok, meg voltak ilyen nyitott végű dolgok, ami nem egy játék volt, hanem mondjuk egy ilyen rádiójáték vagy színházszerű dolog. Ezekből válogattunk ebbe a füzetbe, hogy a hallgatók meg a nézők is értsék. Itt olyasmikre kell gondolni, hogy például egy két órás alkalom, egy 8-10 fős gyerekcsoport, és akkor ebből a csoportból mondjuk 2-3 gyerek elkezd egy kitalált helyzetről, mondjuk a La Manche csatornán való átkelésről, vagy az űrben a Szaturnusz körüli kőtörmelékek között navigál egy űrhajó. És akkor ennek a történetnek van egy ilyen szabad vége, mert együtt találjuk ki és fejezzük be, hogy van vége, és akkor utána ezekre a szerepekre jelentkeznek gyerekek, vagy egy előre leírt szöveget mondanak fel, vagy ott helyben improvizálnak szövegeket a meglévő szerepek és a megbeszélt szabályok vagy környezet alapján, és ezeket ott felvettük, és talán mondhatom azt, hogy nagyon, tehát hogy szerintem tényleg nagyon nívós darabok születtek, és tehát hogy igazából, hogyha nem gyerekekről lenne szó, akkor akiknek a ilyen szempontból védeni kell a személyiségi jogait, akkor én azt gondolom, hogy ezek simán felvették volna a versenyt több más adással, amit felnőtt emberek csináltak a rádióba. Úgyhogy én a saját tapasztalatom alapján ezt látom egy lehetőségnek, hogy ilyen játékokat vagy helyzeteket kell létrehozni, hozzá tenném, hogy szerintem ehhez kell a legkevesebb technikai felkészültség, mert igazából egy háttérzajt, mondjuk a hullámzás, vagy az űrben mondjuk az ilyen meteorajzás, ezt telefonról is be lehet tenni, és ugyanúgy egy telefon mikrofonjába igazából fel lehet venni a párbeszédeket. Úgyhogy minden olyan dolog, ami stúdió specifikusabb volt, hogyha mondtátok ilyet, az egy kicsit kevésbé volt sikeres, vagy tehát, hogy nem is azt mondanám, hogy nem volt sikeres, csak nem volt olyan egyértelmű, vagy átütő, hogy mit kapnak, vagy például sok gyereknek megmutattuk, hogy működnek a keverők, meg a mikrofonok, de aztán lehet, hogy az a gyerek jövőre, amikor visszajött, akkor már elfelejtette, hogy amíg egy mikrofon nincs bedugva, addig nem feltétlenül fog kijönni hang a túlsó oldalon. Úgyhogy Úgyhogy nem, tehát hogy most a kesztyűgyárban minden második héten, hétfőn 2 órát vagyunk a gyerekekkel. Amit a Betty mondott, az nagyon igaz, hogy aki visszatérő, azzal talán lehet egy ilyen tanulási folyamatot felépíteni, ahogy rakódnak egymásra az alkalmak, meg a dolgok, talán az úgy jobban fekszik, mint egy ilyen nyári, vagy jövök, vagy nem, vagy egyszer jövök, vagy 4 évig típusú dolog. Viszont ehhez szerintem olyan pedagógiai érzékel, ami lehet, hogy az én képességeimet meghaladja. De ilyen szempontból igaz az szerintem, amit te mondasz, hogy ez nem annyira hivatalosan egy módszertani füzet, mert én például nagyon szerettem volna, hogyha körülöttem 1-2 év alatt ilyen 8-10 éves hangtechnikusok születnek, de hogy lehet, hogy túl naívan álltam ehhez, hogy mit reális egy gyereknek átadni egy ilyen környezetben, egy ilyen foglalkozáson, ilyen életkorban. Visszaadom, vagy átadom a szót, mert nagyon monopolizálom.
4: Nekem van most egy kérdésem majd András fele, mert most, amit elmondtatok, és rögtön egy reakció is erre az utolsó mondatodra, bocsánat, hogy én azt gondolom, hogy itt a pedagógiai cél az nem, egyébként nem feltétlenül az, hogy technikailag a gyerekek ezt elsajátítsák, hanem az a fajta fantáziajátékok, kreativitási gyakorlatok, amik ebben benne vannak. És az jutott eszembe, és most át fogom neked adni a szót, András, hogy mert azt hiszem, ha jól értettem így a leírások alapján, meg az elmesélésed alapján, azért egy kicsit más jellegűen használtad a rádiózást, és inkább kicsit nagyobb kamaszokkal, mert itt nem? Igen, az egy picit nagyobb korosztály, mint akikkel ti találkoztatok, és emiatt is lehet az, hogy ott sokkal jobban a rádiózásnak az ilyen, hát az ilyen emancipatórikus része volt hangsúlyozva, illetve az, hogy a gyerekek és az ifjúság ügynek a problémái kaptak hangot, ha jól gondolom. De most, igen, esetleg meséld el, hogy nálad ez hogy működött, és hogy tudtad egyáltalán akkor a fiatalokat bevinni a stúdióba, és mi volt a szándék?
5: Hát szerencsém volt. Azért, hogy tudtam bevinni a stúdióba. Így jó? Jó? Így jó? Így jó? Ez az ilyen, jó? Na, szóval én 2 minőségben lehetek itt, ugye egyrészt a Civil Rádió szerkesztője vagyok a Civil Rádió kezdete óta, tehát ez nagyjából 93 óta, ami azt jelenti elég régen, és még most is tartunk valamilyen, kibírtuk, nem tudom, mi nem dőltünk össze, pedig nem mindenki örült nekünk, igen. A másik minőség az pedig kicsit izgalmasabb, mert ide közel az iskolával szemben van egy ilyen szuterénszerű intézmény. Ott működött 10 évig a Kapocs ifjúságsegítő szervezet, amiben sok 10 évessel dolgoztam itt. Most azt kell mondanom, a Kapocs korai időszaka pedig a Petőfi csarnokhoz kötődött. És a Petőfi csarnokban olyan 10 évesekkel dolgoztam, fiúkkal és lányokkal, akikről a szüleik lemondtak. Tehát most egyszerűsítem a dolgot. Mindenkinek nagyon nehéz élete volt, peremhelyzetben, és nagyon nehéz volt megoldani a mindennapját, és ez nem azt mondom, hogy ez a nehéz, ez olyan szenvedésről szólt, hanem nem mindig illeszkedett az életük másokéhoz, és ez mindig konfliktus okozott. És tény, hogy amikor a Civil Rádió indult, az volt az én szerencsém, hogy ilyen módon volt lehetőségem arra, hogy egy pár srácot behozzak a rádióba. Nekem elsődlegesen az volt a célom, hogy tudjanak beszélni. El tudják mondani, hogy milyen helyzetben vannak, el tudják mondani, mi az ő kérdésük, és mivel van bajuk. Mert ugye alapvetően a legnagyobb gond, hogy a szenvedő, nyögő, vagy bármilyen fajta izzadó történetek mögött általában nehezen tudjuk megfogalmazni, artikulálni, hogy mi bajunk van. De jó lenne, ha el tudnák mondani. És ez rendkívül izgalmas műsorok voltak. Egy jó ideig a Civil Rádióban, akkor még ugye nem is itt volt, ahol most van, sok helyen volt egyébként, Akkor alapvetően olyan fontos kérdéseket beszéltünk meg, én sose voltam bent a stúdióban, mindig a srácok voltak benne, nagyon hosszan készültünk, és fontos kérdéseket beszéltük meg, lehet-e lányok és fiúk között barátság, meg sok ilyen fontos életbevágó kérdéseket, azt nem lehet eléggé kibeszélni, ezt nem azért mondom, ez egy olyan téma. És közben nagyon szépen megtanultak kommunikálni bizonyos szempontból, és az nagyon visszahatott, mert amit én csináltam, az egy segítő szervezet. Tehát azok a fiúk, lányok, akik hozzám jártak, azok tulajdonképpen segítők és segítettek voltak egyszerre időben. Tehát mondom, én most azt a részét békén is hagyom, de a rádiós része az, hogy mondom, elég sok műsort raktunk össze. Aztán, amikor a 2000 évek elején, nagyjából 2003-2004 felé a Petőfi csarnokban olyan hosszú, nagyon alapos átbeszélés után 5 perc alatt kirúgtak bennünket a Petőfi csarnokból, akkor itt a 8. keretben láttak bennünket szeretettel. És akkor itt állítottuk fel a dolgot, és akkor már egészen másként működött a rádiós csoportunk, úgy nézett ki, hogy továbbra is megtartottuk a civil rádióba, de a barátunk lett a Rádió C. És a Rádió C-ben rádióztunk a srácokkal sokat, és azért összeállt is tettük ezt az egész műsort a Rádió C-be. Egy volt idő, amikor nekem 2 műsorcsoportom volt, és ugye vasárnap életőként, vagy szombatonként rádióztunk a Rádió C-be, és mondjuk pénteken vagy kedden, már nem emlékszem melyik napon, viszont a civil rádióban egy másik társasággal. Aztán a civil rádióban ezt le is cseréltem, és átkerült ilyen szakmai műsorra, ami azóta is van, és a gyerekekkel pedig a folyamatos műsor, de nagyon izgalmas volt a srácokkal dolgozni, mert elő vagy utóbb nagyon szépen megtanultak funkcionálisan beszélni. Az azt jelenti, hogy egy mondatra rá tették a magukét. Tehát ugye úgy szoktunk együtt beszélgetni, mindenki mondja magáét. És szép lassan megtanultuk, hogy ha valaki mond valamit, akkor arra válaszolunk, vagy arra reagálunk. Tehát egymásra épülő kommunikáció nagyon nehezen tanulható ilyen közösségi formában. A rádió, a mikrofon nagyon sokat segít ahhoz, hogy a mikrofon miatt segít, tehát strukturálni a beszélgetést, egészbe szervezni, összekapcsolni. És nagyon jó kommunikátoraink lettek ebbe a történetbe. Egyik se lett rádiósz, de nagyon szépen el tudja ma is mondani a nyavajáit, vagy a problémáit, és ez így nagyon is helyén való. És ezt tartom igazából egyik legfontosabb résznek. Aztán természetesen az a rádió, amit most utána csináltunk, az már a civil rádió másfajta irányzata volt, az pedig arról szólt, hogy hogyan lehet ebben a világban szakmai támogatásokat szerezni. Ahhoz még hozzátartozik, hogy én egy ideig taníthattam az ELTE-n például ifjúságsegítést, meg egy csomó olyan, akkor még induló szakmaként megjelentek a ilyen típusú, hogy is mondjam, vágyak, szakmai vágyak, törekvések, ugye, hogy a meglévő szociális munka sem volt elégséges, meg a szociálpedagógia sem fejezte ki azt, amire szükség van, hogy létezik egy szuverén szakma, aminek ugye még a keretei is éppen csak akkor formálódtak, megjelent az ifjúsági munkás, mint fogalom, aztán ifjúságsegítés, sokfajta fogalom történetében jelent meg ez a szakma, és akkor ezt így taníthattam, és volt rá mód, hogy ilyen módon a szakma valami módon meg is jelent a mikrofonom mögött, és akkor sokat beszélgettünk énekről, de időnként módon bejöttek a srácaim, akik aztán mindig alkalmas, fontos kérdéseket tisztáztak. Például a drogozás vad témáit, ami ugye kimeríthetetlen maga szintjén. Ugye kell-e legalizálni, vagy nem kell legalizálni, még sok véres történetekről beszéltünk a maguk szintjén. Ezek nagyon érdekes beszélgetések voltak, az anyagai most is valahol megvannak nekem, de talán annál sokkal érdekesebb, hogy abban segítettünk őket, ezt most már ilyen eltartott kisúlyra szokták mondani, demokratikussá tesszük az emberi viszonyokat, magyarul el tudták mondani a véleményüket, hozzá tudtak tenni, és ebben az értelemben értékes és izgalmas, hogy is mondjam, kifejezéseik voltak. Volt idő, amikor nagyon népszerű volt éppen ezért a kapocs, mert ugye elég egzotikusak voltak még a srácaim, az ittenik is, meg az ottaniak is, ugye, hogy a tévék is vitték a fiúkat, akik nagyon keményen oda mondogattak mindig mindenhova. A civil rádión edzettek ezen a pinten, és nagyon szabatosan tudtak fogalmazni. A média nagyon szereti, hogyha nagyon röviden, határozottan tudnak az emberek beszélni, hogy nagyon látványosak, és elég egzotikusak voltak a fiúim, és elég jókat szoktak beszélni ez ügyben is, mivel ugye elég hitelesek voltak, ezért nagyon szerették az ilyen látványműsorok ebben a dologban. De mindannyian tudtuk, hogy ezek bulvárok, de nem is az a lényeg, hogy a bulvár mit jelent, hanem az, hogy nekik viszont nagy élményt jelentett. Nagyon nagy élményt, és aztán mondjuk, aztán ahogy a szervezet alakult, ugye a rádiózásunk is átalakult, és ma már a civil rádió csak ilyen, hogy áttételes műsorokkal foglalkozik ilyen módon. Ma már én is kifáradtam ebbe a dologból. Egyébként persze szoktak fiatal szerkesztőtársaim lenni, és most is van egy jó pár, akivel dolgozom, de már ugye csak ilyen másodüzemben csinálom ezt a dolgot, és most próbálom felidézni a múltat ilyen szempontból, mert rengeteg olyan dolog volt az elmúlt 15-20 évben, aminek a kezdeményeit ti fölvehetnétek. Tehát fölhetnétek, mert rengeteg elejtett szál van, elejtett, elhagyott olyan fajta vonal van, amit szerintem lehet vinni, de én nem fúzom tovább, ha akartok, kérdezzetek, jó? Szívesen beszélek mindenkiről, akit nálunk szerepelt. Mondom, sokan büszkélkedtek apunak, anyunak, hogy én most ott voltam benne, de ugye régen más volt a rádió, régen rádió volt a műsor, most viszont már nincs rádió a szó, hogy is mondjam, adásfolyam címén, vagy mainstream címén, így szokták ezt mondani, mert ma már inkább a podcast uralkodik ebben az értelemben, és a podcast pedig ugye szabadon választott, akkor hallgatjuk, mikor akarjuk. A rádiónál meg időpontra kezdődött, hogy ekkor kezdődik, ekkor kell működni, és most a mai civil rádió pontosan ennek a kettőssége szerint működik most is. Tehát van egy ilyen adásfolyamszerű rendszerünk, ami idő van, és időpontra lennek műsoraink, de, és vannak természetesen podcast jellegű műsoraink. Sőt, a műsoraink jelentős része ezzel együtt szerencsés, mert általában órás egységekkel működünk, ami podcastosítható pillanatok alatt, tehát hamar kiforgathatjuk, és ezeket a műsorokat úgy vissza lehessen hallgatni. A klasszikus rádió sose szokott ilyen hosszú lenni egyébként is, ami az egyáltalán 10-20-30 percesek, 30 perces az már nagyon hosszú rádió műsor a sok esetek több részében, és a főleg az ilyen kereskedelmi vagy könnyebb műsorok meg aztán ennél is rövidebbek. És nekünk nagyon nehéz ezt megtanulni, hogy hogy lehet röviden, értelmesen és értékesen beszélni, hogy ne maradjunk felszínesek. Úgyhogy ez nem oldódott meg sehol se, csak azt mondom, ebben az értelemben más rádióról beszélünk most, mint annak idején volt. De szerintem a gyerekek ugyanazok. Abban az értelemben is, hogy szeretnék megfogalmazni, amit gondolnak, de jó lenne valaki oda is figyelne rá, amit mondanak, gondolom, és de jó lenne az ő hanguk más, a hangukat más is hallaná. És ebben az értelemben ez, amit mi csináltok, az igen fontos. Tehát igen fontos lenne, hogyha ők el tudnák mondani, mit gondolnak. És az lenne, hogyha kapnának rá választ. És ez az egész dolog egy ilyen diskurzusszerű lenne, az ilyen izgalmas lenne, hogyha tudnák azt, hogy amit mondanak, az mennyit ér. És hogy mennyit lehet abban a dologban javítani, hogy formálni. Úgyhogy uff, mondtam én, beszéltem.
4: Köszönjük. Most egyébként felteszem a kérdést, hogy van-e kérdés, mert nekem van amúgy, de hogyha valaki másnak is van, akkor... Mert nekem lenne csak egy olyan kérdésem, hogy amikor így készültünk erre a kiállításra, akkor nagyon próbáltunk keresni ifjúsági adásokat, akár csak, tehát, hogy történetét, tehát ami éppen nem aktív, és rajtad kívül nem találtunk más, de ez lehetséges, hogy a mi rossz kereső motorjainknak volt köszönhető, de hogy valahogy olyan adekvátnak tűnik ez a forma, valahol írod is, hogy ez kicsit lehetne a kb. Mint a drámapedagógia, tehát olyan szinten lehetne a rádiópedagógiát használni, és még mondjuk a 60-as évektől mondjuk a drámapedagógia Gabnai Katalinékkal, stb. Iszonyatosan felvirágzott. Ez az ilyen rádiós pedagógianak nem nagyon találtam több nyomát, és ezt akartam kérdezni, hogy esetleg tudsz-e ebben mankókat adni nekünk?
5: Ez is közvetlenül nincsen, tehát alig van, mindenfajta kísérletek vannak, de alapvetően az a baj, talán én igazából ennek az egésznek az irányzatát az amatőr színházból hoztaznám, leginkább annak a oratórikusabb változatára. Ugye régen ugye az amatőr színházaknak volt egy irányzata, hogy kevésbé dramatizálták, hanem inkább oratórikus volt, ugye a mimetikus oratórium és a lírai oratórium, nem tudom, hogy tudjátok mi a kettő különbsége. A lírai oratórium, amikor ugye mappák előtt beszélnek az emberek, és van egy csomó fekete mappa, meg egy piros mappa. Ugye talán emlékeztek rá, és azt mondja a piros mappa, hogy földanyának földanya, kórus, az anya, azt el tudjátok képzelni az ilyeneket. Rengeteg ilyen irodalmi műsor volt akkor, tehát amit baromi jól lehetett beforgatni rádiós műsorokban, de alapvetően az a helyzet, hogy ebből a irányból nagyon sokat lehetett tanulni, mert ezek a színházak nagyon fontosat tanítanak a szó látomáskeltő erejét. Tehát a szó tulajdonképpen víziókat teremt, és hogyha valaki jól beszél, akkor azt a másik látja. Tehát a beszélgetés például akkor érdekes, hogyha ha nem átgondolja, annál sokkal több megmozdul, mozia van annak a beszélgetésnek. És ti is ismertek embereket, akik úgy tudnak beszélni, hogy mi látjuk, amit mond. És tudunk egy csomó embert, nagyon okos, vág az esze, mint a beretva, és mégsem értjük, mert valahogy a fogalmazásában hiányzik az a fajta vízió, ami kell ahhoz, hogy az ember követni tudja. Tehát azért vannak. Tehát igazából ilyen vendégműfajokból lehet behozni az egész történetet, de erre nem alakult ki semmi. A Gabnai Katiék története, ugye ez a drámapedagógia, szerint ez egy holland módszerből jött be Magyarországra, annak igazából igazából az iskola volt a vezető motivuma, hogy azt próbálták dramatizálni, és a drámapedagógia azt próbálta érthető világossá tenni, hogy legyen az biológia, kémia, vagy földrajz, vagy bármi más, lehessen elképzelhetővé tenni azt, amit a gyerekek tanulnak, meg ugye integrálni valamilyen szélesebb összefüggésbe, hogy a kémia nem kémia, hanem része az életünknek ilyen módon, hogyan épül ez be a mindennapjainkba, a főzelékbe, vagy a mosógépbe. Szóval ezek ilyen történetek. Tehát azt mondom, hogy nincsen is, meg van is. Meg nem is erre fókuszált. Voltak ilyen didaktikus rádióműsorok, még a klasszikusokban, tulajdonképpen az sem igazán gyerekes volt, hanem inkább ilyen ideológiai, politikailag átszínezett történetek, amivel megint nehéz mit kezdeni, mert nem minden gyerek akarta azt, amit azokban a műsorokban akartak tőlük, ezért aztán voltak ilyen szorgalmas megfelelő gyerekek, de azok aztán el is tűntek, vagy amikor megtanulták a rádiózást, gyorsan el is felejtették, hogy valaha gyerekek voltak. Tehát annyira kifordultak ebből a dologból, tehát nem egy átadható ismeretek világáról beszélünk, és egyet tudok érteni veled. Lehet, hogy ennek lehetne csinálni irodalmát, lehetne ennek csinálni gyakorlatát. Azt tudom, hogy gyerekek imádnak beszélgetni ilyen módon, de én nálunk első feladat volt még annak ide a Kapocs korai időszakában, hogy a saját hangunkkal barátkozzunk meg. Nem tudom, ti hogy vagytok a saját hangotokkal, de én idegbajt kapok tőle. Tehát ez a kappan hang, ez a teljesen beteges dolog, ez borzasztó. És sok ember számára az, hogy megbarátkozom a saját hangjával, az önismeret első lépése tulajdonképpen. Hogy azt a hangot hallja más is, amit én most olyan furcsán hallok például. Tehát sokszor ebben az értelemben ilyen fejlesztő szempontból használtuk. Tehát a korai civil rádiózás például a Kapocs számára ilyen, ugyanakkor az artikuláció mellett a saját magunkkal való viszonyrendezésről szólt, nevezük ismeretnek a dolgot, tehát valami ismerő szólt, úgyhogy ez viszont mindenkinek izgalmas. Nem tudom, ti hogy vagytok a saját hangotokkal, de jó lenne megbarátkozni. Képzeljétek, ezt hallja bárki más is. Milyen jó lenne, ha jóban lennétek vele például azzal a hanggal, nem?
4: Köszi.
2: Nekem lenne egy kérdésem. Mehet? Jó, bocsi. Sok minden, amit mesélt, az gondolatokat ébresztett, de hogy most csak az alapoknál szeretnék maradni. Milyen, tehát hogy voltak játékos megoldások arra, hogy ezeket a gyerekeket a hangjukkal megismertessék, vagy volt egy téma, és elkezdtek beszélni, de voltak szigorú szabályok és vörös vonalak, hogy csak ha a kezedben van a mikrofon, akkor beszélhetsz? Tehát egy kicsit a akkori történetnek ez a nevelési, vagy tehát ez a folyamata érdekelne, ahogy a gyerekek eljutottak az első alkalomtól a funkcionális beszédkészségig. Van-e valami olyan lecke, amit mondjuk érdemes átvennünk, vagy meghallanunk?
5: Szert azért mondható, de mondjuk...
2: Ez nagyon érdekel.
5: De az az igazság, hogy ez nem magától értetődő. Semmi sem magától értetődő. Tehát az, hogy nem jár automatikusan, de annyira nem... szoktatok egymással beszélgetni, ha egymás szavába vágunk. Nem feltétlenül ilyen szabatos a kommunikáció. Sokan azt hiszik, hogy a rádiónak olyannak kell lenni, mint amit a nagyobb rádiókban, tévékben látnak, hogy mindenki pontosan beszélje, a mondatait egyezteti, és ugye szabályos kerek mondatokat mond, melyikünk tud így beszélni, most őszintén. Hát nekem az mind gyanús, aki így tud beszélni, nem tudom ti, hogy vagytok vele. De ez tény, hogy igazából lehet tanulni, lehet egymásra épülni, ezt hogy lehet tanulni. Például játszottunk csomó dolgot, például ilyet, hogy írtunk mesét. Tehát mikrofonnal mesét. Tehát tudjuk azt jelenti, hogy magnóval, úgy is lehetett mondani, mindenki mondott egy mondatot, és aztán végére együtt meghallgattuk. Ezek nagyon izgalmasak például. Ez legalábbis alkalmas, de sok hasonló dolog az egymásra épülésre teljesen jó. Nagyon fontos, hogy aztán elő vagy utóbb meg kellett tanítani egy-két embert moderálni tudni. Az azt jelenti, hogy hogyan lehet visszakérdezni. Ha mondott valakik, azt mire gondolsz, amikor gondolsz. Szóval tulajdonképpen a beszélgetés az nem tér el a mindennapos beszélgetéstől. Érteni kéne tudni egymást, a cél az. És hogyha rádiózunk, ennek vannak egyébként valami iskolák is egyébként alapvetően, hogy a rádiózás az nagyon trükkös dolog, ugye mi ketten beszélgetünk, de igazából hárman. A mindenkori a harmadik emberrel beszélgetünk, és ebben az értelemben van egy rakás önkorlátozás. Már nem beszélünk olyan nyersen, ugye fogalmazunk úgy, meg próbálunk valamiben jól fogalmazni. Tehát van egy olyan fajta átalakulás a kommunikációban, hogyha rádiózunk egy kicsit, ami azért csiszolja a képességeinket bizonyos szempontból. Tehát jót tesz. Nagyon is izgalmas erre alkalmat teremteni. Sőt, a spontán beszélgetések az nagyon jók. Tehát a megkomponált beszélgetéseknél sokkal fontosabb a spontán ezügyben. Meg hogy tanuljunk röviden beszélni, nem úgy, mint én most. Tehát, hogy sok esetben az fontos a meseszövés. A meseszövés az nagyon fontos, és a képek építése. Mondom, rengeteg játék van, nem akarok ebből, ezt az egyet mondtam, ami nagyon érdekes, de én nagyon sok olyat, na, egy másik játék, most lehet játszani, kommunikációs játék, ami arról szól, újságírókkal én csináltam már ilyeneket, ez olyasmi, hogy mit tudom én, csinálunk egy papírlapra egy teljesen vicces grafikát. De lehetőleg ne legyen értelme a dolognak, kör, karika, négyzet, tök mindegy legyen a papíron, és az a feladat, azt a papírlapot odaadjuk valakinek, A-nak vagy B-nek, és neki el kell mondani, miközben 10-15-en őt figyelik, és neki úgy kell mondani, hogy a többiek le tudják rajzolni. Ha jól mondja, jól rajzolják le. Ha rosszul mondja, rosszul rajzolják le. Amikor vége el, befejezte az előadást, hogyha azt mondjuk, hogy rádiót játszunk, akkor nincs visszakérdezés. Akkor úgy kell elmondani, hogy az a másik le tudja rajzolni. Tudunk úgy beszélni, hogy a másik lássa azt, amit te mondasz. Ez egy nagyon izgalmas történet, és nagy szembesülések szoktak lenni, hogy azt hitte, hogy mindent elmondott. És baromira sok csalódás szokott lenni ez ügyben, hogy hát igen, meg a nagyon körültekintően elkezdik mondani, hogy 2 centire a papírtól balra, a föntről, és akkor ezek nem szoktak nagyon összejönni. A másik fele az, hogy nyilván az emberek nem egy mérnökök, és nem algebra óra, amin vagyunk. Ezért aztán tulajdonképpen sokkal jobban működik a szó látomáskeretére kapcsolatosan a képbeszéd. Ugye régen is a kalendáriumok, ugye azok képbeszédek voltak, hogy az egyszerűbb emberek nem nagyon tudtak írni, olvasni, akkor igazából a képekből tájékozottak a pasió, vagy bármilyen fajta történetről, és azért nagyon izgalmas, hogyha megtanulunk képbeszélni. Olyan, mint egy kifli. Úgy néz ki, mint egy...
2: Ezt csak a hallgatóknak mondom, és itt egy vicces gyakorlati reflexió arra, hogy a harmadik félnek is beszélünk, hogy ugye bárki hallgatja a rádión. Most volt egy kis technikai szünet. Átadom, vagy visszaadom.
4: Én kicsit sajnálom, hogy a icike-picike pocok az nem hangzott el ezek szerint a rádióban, úgyhogy ha még egyszer lehetne. De utána megpróbálja valaki esetleg a hallgatóságból.
5: Jó, figyelj, de koncentrálj, vagy dekoncentrálj, jó? Figyelek. Mondhatom? Egy picike pocakos pocok pocakon pöckölt egy picike pocakos pockot. Mire a pocakon pöckölt picike pocakos pocok pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő picike pocakos pockot.
2: Tehát egy picike pocakos pocok pocakon pöckölt egy picike pocakos pockot, erre a pocakon pöckölt picike pocakos pocok pocakon

0: egyike volt, amikor Bettina elkezdett tulajdonképpen egy ilyen hármas interjú beszélgetést csinálni egy ilyen karácsonyi műsor környékén, és ezt teljesen, hogy mondjam, a rádiós programon kívül kezdtétek el, csak arról beszélgettünk, hogy kinek milyen történetei vannak a karácsonyról, és akkor egészen váratlanul ez a két kisgyerek már abba is belement, hogy milyen családi hátterük van, milyen szülői vagy nem szülői hátterük van, és ez talán annyira nem jön át ebből a füzetből, de legalább olyan sok ilyen talán tudat alatti tapasztalatot szereztek a gyerekek ezekben a terekben, meg ezeken az alkalmakon, amiket én legalábbis a mostani beszélgetés után át fogom gondolni, hogy lehet, hogy érdemes így célzottabban megpróbálni facilitálni, hogy ilyen csúnya latin-magyar szóval éljek, előhozni, elősegíteni magyarán, mert nagyon azt találtam húzni, vagy ezt úgy szeretném kimondani, vagy elmondani, hogy alapvetően mikrofon ide vagy oda, ezek a gyerekek, vagy hát minden gyerek nagyon értelmes, és abszolút képes arra, hogy amellett, hogy sok energiája van, és egyszerre szeretne csocsózni, és pingpongozni, és a rádióba belebeszélni, hogy ez egy teljesen természetes adottsága a biológiai állapotuknak, de hogy amúgy majdnem mindenről ugyanolyan tisztán és őszintén tudnak beszélgetni, mint például én, ami rájuk nézett egy kicsit ilyen lenézés, de hogy nem vagyok olyan éred, én se, de hogy, tehát, hogy alapvetően ez egy nagyon fontos tanulság volt nekem is, csak nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, hogy ezek a spontán beszélgetések, ahol a gyerekek a saját közegükben vannak, de mégis úgy hallatják a hangjukat, hogy tudják, hogy ezt vissza is hallgathatják, és másnak is megmutathatják. Nagyon jó hatással van, én úgy látom. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, hogy a oratorizáláshoz, meg ez a gyerekeknek a hangjuk, a megadásának valóban szem nagy szükség lenne, vagy nagy igénye lenne a gyerekeknek, vagy a társadalomnak talán, hogy mindenki egy kicsit konstruktívabban tudjon kommunikálni, ne legyen annyi pár húzamos beszélés, meg annyi magyartalan félreérthető kifejezés, és akkor talán ez egy jó cél egy ilyen program sorozatnak, ami hát nekem nagyon gondolatébresztő volt, szóval kicsit el is itt akadtam a szavakban.
1: Köszi. Most újra megkérdezem, hogy van-e kérdés esetleg az itt ülők között, akár valami praktikus, történeti, bármilyen. Jó, igazából az lett volna a következő kérdésem mindenki felé, hogy esetleg fel tudnátok-e idézni egy olyan pillanatot, ami a fazinban is le van írva, a foglalkozástervek, és amit nagyjából most ugye is meséltetek, azon érződik, hogy ez leginkább kicsit tényleg az ilyen drámajátékos, fantáziajátékos, mese alapú, inkább az ilyen hangjáték fele vittétek ezeket az alkalmakat. Kevésbé ez a ilyen klasszikusabb beszélgettetős műsor felé, de hogy mégis volt-e olyan fontos tapasztalatotok vagy élményetek, ami ami igazából arra bíztatott titeket, hogy ezt így folytatni kell, most azon túl, hogy jól érzik magukat a gyerekek közben, de most egy kicsit meg is válaszoltad, mert ez egy jó élmény volt, vagy egy fontos momentum, amikor ráéreztetek, hogy tudnak ezek a gyerekek magukról, tényleg magukról beszélni, és a

0: Tükről, de ha esetleg van még olyan, és majd feléd is, András, ez lesz a kérdés, hogy egy nagyon maradandó, fontos, ilyen átütő élmény ezzel kapcsolatban van-e?
1: Nekem egyébként a most hétfő is egy ilyen alkalom volt, és elég tök távolinak tűnik, de hogy itt, és pont azért is volt jó, mert hogy itt nem a szerepjáték, nem is a beszéd, hanem inkább így a zene csinálás, vagy így az ilyen hangjáték szerű meg, hogy ugye most amióta nyitva van a kiállítás, azóta itt tartjuk a foglalkozásokat, nem a lenti stúdiótérben, és hogy itt tényleg elkezdték használni az ilyen különböző eszközöket, amik itt rendelkezésre állnak a hajóban, meg volt egy ilyen billentyű is, és hogy tényleg olyan színvonalú zenét csináltunk itt együtt, hogy ez elég sok helyen így megállna a helyét, és hogy ott is ilyen visszatérő gyerekek jöttek például, akik akár mondhatjuk, hogy itt a kiállításban majdnem az összes programon itt voltak, szóval, hogy nekem ez most egy ilyen tök erős élmény volt, és hogy tényleg nehéz azért az is, hogy lent vagyunk, mikrofon, sokféle eszköz, akkor tényleg az van, hogy magukat akarják hallani, hangosan akarnak, hogy ott a technikai része érdekli őket nagyon, és hogy az sokszor így elviszi, és aztán így mindig valahogy vissza kell őket terelni, hogy mi pedig kidolgoztunk egy fél éves programtervet, hogy mit fogunk veletek csinálni, hogy interjúzni fogunk, és aztán megvágjuk, és megtanítjuk, hogy ezeket hogy kell csinálni, és aztán ez nekünk is ilyen tök jó tanulási folyamat volt, hogy nem lehet akár mondjuk a korosztályból adódóan sem ilyen magas technikai dolgokat átadni, hanem tényleg inkább a beszélgetés, az ilyen zenés dolgok, ahol ott is átmegy azért nekik a technikai rész, mert tudják, hogy ez miért adja ezt a hangot, ez hogy miért hangzik így most, és hogy így igen, ezek az ilyen kicsit alternatív dolgok. De igen, nálam ez egy ilyen jó élmény volt.
2: Ami személyesen hozzám kapcsolódik, az egyik ilyen nyári alkalommal volt, és ez egy kicsit talán furcsán fog hangozni, mert hogy miköze van a rádióhoz, de hogy volt egy olyan alkalom, amikor elment az áram az épületben. És ott voltunk a gyerekekkel a stúdióban úgy, hogy hát amit elterveztem, azt legalábbis biztos nem lehet csinálni, de lehet, hogy semmit, mert ez már egy elég digitális rádió stúdió. Úgyhogy egy kis gondolkodás után két lemezjátszóval kimentünk egy nagyobb térbe, hogy minden gyerek egyszerre bent tudjon lenni, ez egy ilyen kisebb, tehát ezt gondolom én is akkor el tudja képzelni, hogy van egy kis szoba, ahol nem mindenki fér el. És hát azt csináltam, hogy megmutassam a banalitását, az egyszerűségét igazából ennek az egész zenehallgatás dolognak, meg a hang felvétel és annak a visszajátszása, hogy fogtam egy bakelitlemezt, és rátettem a lemezjátszóra, és akkor a gyerekek együtt kézzel pörgettük, és ugye, hogyha az ember nagyon közel hajol, akkor hallja, ami kijön a bakelitből, és hogy így csak az van igazából felerősítve később a hangszórók meg a mély nyomók által, de hogy a felvétel, vagy hogy mondjam, maga a ez a kulturális termék, vagy nem tudom, ez az ilyen eszmei dolog, ez a szám, vagy zeneszám, vagy bármi, ez úgy ott van a barázdákban, és elég csak kézzel tekergetni. Ezen annyira meglepődtek, hogy aztán visszaugrottunk egy kicsit oda, hogy egyáltalán mit tekergetünk, és akkor elindult egy olyan már történelmi távlatú beszélgetés, ami talán egy kicsit így itt is végigkövethető, de hogy oda akarok kiukadni, hogy nekem az nagyon maradandó élmény volt, ahol tulajdonképpen sikerült együtt közösen beszélgetnünk és tanulnunk olyan általánosabb dolgokról is, mint hogy nem tudom, mi az, hogy villany, villanyosság, vagy hogy mihez kell, mihez nem kell. Mi az, hogy bakelit, hogy ilyen hordozó eszköz, mi a különbség a digitális, meg a... Én egy ilyen mérnöki beállítottságú érdeklődésű ember vagyok, úgyhogy nyilván emiatt is mániám tulajdonképpen, hogy ebből a térből minél több mindent megismertessek, vagy átadjak, mert ez az, amit én ismerek, és ezt tudom hitelesen megosztani, vagy átadni. Viszont ráerőltetni meg nem szeretném, van ennyi, nem tudom, önreflexióm, és hogy általában ezért az szokott lenni, hogy egy ilyen kisebb húzavona után visszamegyünk tényleg a rádiójáték, a beszélgetés, a mindenféle mókázás szabadabb vizei felé jevezünk, és nagyon ritkán maradunk a fedélzeten, hogy egy hasonlattal éljek, és hogy ez egy olyan alkalom volt, amikor a fedélzeten is maradtunk mindannyian, és építkeztünk is. És még hogy ha hozzáfűzhetek egy másikat, ami meg egy teljesen másik emberi oldal lesz, volt egy nyári alkalom, amikor kevesen voltunk, és nem lehetett mindenkit rávenni, hogy jöjjön be, és akkor ezért a foglalkoztatókkal bent csináltak egy feladatot, és akkor én kint beszélgettem egy gyerekkel, és hát kiderült, hogy őt így kiközösítették, és akkor hogy megkérdeztem, hogy miért, vagy elkezdtünk beszélgetni, és helyjel közzel kiderült, hogy vagy elvesztette, nem tudom, hogy elhalálozott, nem tudom, hogy elment, vagy hogy volt, de elvesztett az egyik vagy hát a szülőjét, mert hogy az anyukáját. Mindig bajban vagyok ezzel a szülő, nem szülő ragozással. Mindegy, és hogy ez egy nagyon nehéz pillanat volt, és nem nagyon tudtam mit mondani, és akkor azt kérdeztem, hogy mi lenne, hogyha cserélnénk, és akkor ő vele beszélgetnénk a rádióban, és a foglalkoztatók kijönnek, és akkor ő kérdezett engem, mert én megosztottam vele, hogy én is nagyon korán gyerekként elvesztettem a szüleimet, és ezért szívesen megpróbálok egy interjút adni neki. És akkor én azt gondoltam, és itt egy kicsit visszakapcsolódnék ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy milyen értelmesen tudunk beszélgetni ezekkel a gyerekekkel, hogy egy kicsit azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, amit úgy bemondok, hogy egy kicsit megnyugtassam, hogy nincs egyedül mondjuk egy ilyen nehéz helyzettel, és nem jogos, hogy kiközösítették, vagy hogyha igen, akkor itt van például az a rádió, ami pont egy ilyen befogadó közeget szeretne teremteni, de hogy aztán olyan kérdéseket adott, hogy tehát nem akarok most hosszan erről beszélni, csak hogy egy nagyon alapos és bonyolult témákat feldolgozó ilyen 10-15 perc volt. Nekem talán ez a kettő, ami nagyon markáns, de úgy az egészen átívelően, és bocsánat, még egy utolsó, hogy maga az, amit az elején mondtál, hogy 2022-től 2025-ig volt, aki már négyszer jött, és az első alkalommal még magának akarta a mikrofont, a többi gyereket lenézte, vagy nem tudom, egy kicsit mondjuk korábban nőtt, és ezért ezzel visszaélt, mondjuk ki, és a negyedik vagy ötödik évben már egy teljesen ilyen átalakult szerepben inkább ő mindig vállalkozott arra, hogy segít így a hang mérnökösködéssel, már idézőjelben, de hogy tologatja a potikat, meg lemjútol embereket, meg úgy tereli a többieket. Igen, értem. És örülök, mert ez egy... Vissza lehet élni, igen, de ebben az esetben meg éltek vele, úgyhogy tök jó, hogy tehát talán így az egésznek ilyen közép vagy hosszú távon van nagyon sok jó pillanata, ami miatt én akár, nem tudom, munka mellett is ott töltök időt, vagy valami. Szóval én meg szoktam azt kockáztatni, hogy nekem ez többet ad, mint nekik. Úgyhogy ilyen szempontból elfogult vagyok, és csak jó dolgokat tudok nektek mondani. Köszönöm szépen.
0: Én is csak a jókra vagyok kíváncsi. Hamarosan vége van az adásunknak, de az Andrástól még ugyanezt a kérdést. Hát igen, hogyha esetleg te is kiegészítenéd ezt egy olyan helyzettel, ami neked nagyon meghatározó volt itt a közös kamasz rádiózásból.
3: Nem tudom. Az igazság, hogy nagyon sok van, úgyhogy inkább békén hagyom ezeket a történeteket. Nagyon sok van. De vannak olyan történetek, amik hozzávezet. Például itt azért mondjuk a kerülethez és a történet környékhez kapcsolódó, hogy én nagyon sok műsort raktam fel a YouTube-ra az itteni srácokkal, a kitört belőlük a rap. És akkor elképesztő rap kultúra alakult ki, és mindenki készült, és nagyon izgalmas számokat csináltunk, és igen nagy verseny volt, hogy ki tud még jobbat és még jobbat. Ez nagyon izgalmas, mert igazából jól motiválhatók ilyenkor ők, és önmagában a rap az ugye egy nagy önkifejezős műfaj a maga szintjén, állásfoglalás és egyebek. Nagyon tetszett a dolog, volt itt egy pár ilyen, majd ha esetleg nem felejtem el, majd találok egy-két linket, és el is küldöm nektek, hogyha ez érdekel. Az igazság, itt nagyon sok gyerek jött velünk rádiózni, hogy a Rádió C-ről nem sokat tudtok, a Rádió C szerintem egy nagyon izgalmas rádió volt, mert szerintem érdemtelenül hamar megszűnt a maga módján. Zeneileg csúcs volt, megmondom őszintén, és nem alapvetően csak az autentikus cigány zenéről, hanem a zene mindegyikéről. Egy nagyon, nagyon, nagyon érett és nagyon felkészült szakmai gárda működtette, és hát nagyon jó műsorok voltak benne. Bár abból egyet kedvence, a Nokedli volt egy kedvenc műsor, már mindig délután volt, abban sokszor szerepeltünk, nem tudom, valaki hallott, ismeri a Nokedlit, hallott róla? Nem, ez nagyon izgalmas például. Aztán, amikor megszűnt a Rádió C, akkor tulajdonképpen nagy veszteség is érte, sok gyerek járt oda be. És mondjuk az ottani rádiós srácok, azok nagyon is fogadták őket, és nagyon volt egy-két ilyen. Csináltunk jemeket is például ilyen módon. Azt mondom, hogy ilyeneket is most hozhatnék egy jó párat, mert a gyerekeknek van kedve beszállni, hogyha más is úgy ütiveri a falat, vagy mit tudom én, valami olyasmit csinál, ami másoknak érdekes. Úgyhogy ez a területet én most nem aknázom ki, mert rengeteg terület van ezen a szinten. Egy másik a mérnök úrnak, ugye a műszaki beállítottságnak, én annak ide a hetedik keletben a beállítottság, hogy mi divattörténeti kiállításra készültünk, és ez neked is szól, többé-kevésbé, és megpróbáltak összegyűjteni a környék történetét, divat és szokás történetét. És begyűjtöttünk, és azt ki is állítottuk elő, vagy utóbb, nagyon szerették a lakók tulajdonképpen, mert mindenki viszont látta azt a ruhadarabot, vagy értéktárgyat, vagy kincset, amit tőle vitték el. És azt hiszem, ott találtunk egy csoda szerszámot, egy gramofont. Egy olyan gramofont, amit így tekerni kell oldalt, ugye el tudjátok képzelni, pontosan, amit te mondtál, és ugye egy ilyen százas szögből levágott darab volt a pick-up tulajdonképpen, és eszméleti jó számokat lehetett rajta találni. Így a Nem félünk a farkastól, azt talán ismeritek ezt a számot, az például onnan van, meg nekem valamelyik magnóra föltettem. De ez például jó szívvel ajánlom nektek is, mert ez arra is alkalmas, hogy az embereket meg lehessen szólítani, másrészt van is arra, mert van miről büszkélkedni. A harmadik, nagyon szerettem, fiatalokkal csináltuk ezt a dolgot, mert azért volt a jó, hogy a gyerekek megszólították az időseket, mert minden tárgynak a történetét kerestük. Tehát az volt a dolog, hogy a történetek csak akkor fogadtunk el tárgyat, hogy elmondták, hogy mi volt a történetük például, mi volt előtte, meg mögötte. És ez nagyon is jó volt, mert ezt lehetett aztán publikálni, akár egy ilyen kiadványban is, másrészt mindenki számára jó volt, hogy hozzátett. És akkor ott lehetett látni, mit tudom én, régen ugye a vizet ugye ilyen külön ilyen kancsóból öntötték, és nagyon szép és ilyen porcelán kancsók voltak például a hetedik kerületben, de itt is érdekes lehetne egy ilyet csinálni. Csak azért mondom, hogy akkor ha ilyet mondjak, ami föl is használható, mert szerintem az a fontos, hogy ennek tudtok-e légkört, hangulatot teremteni. Tehát az a baj, hogy egy ilyen műsor nem csak önmagától érdekes, hanem hogyha van kinek. Mert a műsorokban is fontos az, hogy legyen mit mondani. Tehát a mondani való is fontos, meg hogy legyen kinek. Ha a fogadókészséghez meg kell egy nagyobb nyilvánosság. A nyilvánosság pedig akkor be tudjuk vonni. Én mondom, el tudom képzelni, hogy például itt is csináltok ilyet. Én amennyire, mikor régen itt jártam, sokáig jártam ide, több mint 10 évig, a rengeteg ilyen történettel találkoztam, hogy ezek a lakások, házak nagyon sok értékes emléket tartanak, őriznek például. Ott vannak a családoknál, és hát óvatos, vigyáznak rájuk, de hogyha ilyen módon ezt meg tudjátok mozdítani, erősíti a összetartozást, és büszkévé teheti őket, akik itt vannak. Ha mondhatom, akkor ezzel járultam hozzá, jó?
0: Köszönjük szépen. Ha nincs kérdés, de van. akkor szerintem az még belefér. Adom.
4: Szóval most így jó. Az lenne a kérdés, hogy volt említve ugye, hogy nem vagytok pedagógusok. És hol van az, abból a szempontból is nagyon érdekes lehet szerintem, hogy hol van az a pont, amikor már ott van az ember, hogy jó, én tudok annyit erről a területről, ismerem annyira, és vagyok olyan ember is, hogy azt tudjam mondani, hogy másokat vezetek majd ezen az úton. Nekem ez egy hatalmas kérdés, aminek nem túl nagy a tétjét látom, és nem látom a bizonyosságot, hogy ez hogyan nem vezet tévútra majd. Akár a pedagógus szerepbe igyekvőt, akár azt, aki követi őt.
3: Pedagógus szeretné lenni?
4: Nem.
3: A kérdés motivumát keresem, hogy vagy a morális részét melyiket, hogy lépünk át erkölcsileg, hogy mikor tehetjük meg ezt, az a kérdésed, vagy az a kérdésed, hogy szóval mi a kérdés ebben?
4: Hát, hogy hol van az a határ, amikor az van, az, hogy az ember maga biztosan azt mondja, hogy jó, akkor én ezt csinálom, és tudok abban hinni, hogy ez jót fog.
3: Most, ha valaki maga biztos, az nekem mindig gyanús. De az a helyzet, hogy minden beszélgetés ilyen szempontból mindig szabad és tele van téttel. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy pontosan tudja, hogy mit fog csinálni, és a másik mit mond, az hagyja abba. Tehát én szerintem minden beszélgetés egy dinamikus dolog, kölcsönös dolog, egymásra épülünk. A beszélgetés az egy összeadunk. A Lévi Strauss beszél erről, szerintem egy szociológus bácsi, hogy a kommunikáció az csere. Cserélünk tartalmakat, ismereteket, véleményeket, egyebeket. Cseréljük ki, adjuk össze a dolgokat, és tulajdonképpen pontosan elegendő, hogyha az ember úgy érzi, hogy van mondani való, egy-kettő kíváncsi a másokra, és hajlandó a dolgot összekapcsolni magáival, tehát képes egyezkedni, akkor szinte minden működik. Minden működik, vagy megtanulhatóan működik ebben az értelemben. Az én srácai, mondom, a legeslegelén is ugye nagyon nehéz törték a magyart, most sem beszélnek szerintem szabados magyar nyelven, de baromira tudnak egymásra figyelni, és ez ilyen fontos. A kommunikáció abban tanít, és amiről te is beszélsz, hogy tudunk eléggé figyelni, az persze hozzátartozik ilyen csomó varázsiga, hogy tiszteljük a másik, az ilyen apróságokat azért még ide kéne tenni, de alapvetően nagyon egyszerű a dolog, mert nem annyira komplikált, kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mondasz. És ha abból kivesézem, hogy te mit akarsz, akkor reagálok. De ha tutira menni, az nagyon beteg, az nem jó. Az nem. Ma bocsánat, nem az értelem.
2: Köszönöm a kérdést. Talán nem árulok el újat most ezután. Én sem tudom ezt a választ, és pont ez a bizonytalanság az, ami felbátorít arra, hogy egyáltalán tegyek egy próbát. Ami talán fontos kontextus ahhoz, hogy ezt a választ teljesebben érthetővé tegyük a hallgatóknak, meg a jelenlévőknek, meg neked, kedves kérdező, hogy 2018-ban úgy indítottuk el barátokkal a Lahmacun Rádiót, hogy egyszerűen azt mondtuk, hogy miért ne. Nagyon sok olyan zenei műfajt, előadót, főleg egy baráti társaságon belüli kör nyilván. Szerettünk volna hallani és visszahallani és alkotni, látni, vagy teret adni arra, hogy alkosson, hogy egyikünk se volt rádiós, egyikünk se volt. Értettünk a zenéhez, értettünk a gyakorlati dolgokhoz, a kábelekkel, hogy mi az a jack, mi az az XLR, mi az az RCA, mi az a fonó, nem tudom én, mindegy. A lényeg, hogy ebbe ilyen alapon vágtunk bele, lelkesedésből és hobbiból. És amikor megkerestek minket 2022-ben, akkor amellett, hogy ahogy említettem, sok órát, vagy legalább másfél-két órát mindig eltöltöttünk, hogy átbeszéljük, hogy lehetne ezt jól csinálni, de hogy alapvetően ugyanazzal a lelkesedéssel és bizonytalansággal és az ezzel való őszinte szembenézéssel készültünk ezekre az alkalmakra. Nekem az első héten konkrétan remegett a kezem, vagy elcsuklott a hangom, meg több olyan helyzet van is volt, ami azóta is, hogyha eszembe jut, akkor egy kicsit elbizonytalanodok, hogy jól döntöttem el, jól cselekedtem ebben a helyzetben, de úgy álltam hozzá, hogy mi ezt önként csináljuk, azzal a őszinte lelkesedéssel, amiben az is benne van, hogy én elvárom, vagy remélem, hogy azok, akik odajönnek foglalkoztatóként, és hivatalosan a gyerekekkel vannak, ők tegyék szóvá, vagy jelezzék nekem, hogyha mint fogadó, mint technikus, vagy programadó, nem is tudom, hogy ezt hogy nevezték a nyári tábor terminológiában, de hogy, tehát, hogy mi egy ilyen külsős helyszín voltunk, amihez mi magunk adtuk a technikai segítséget, meg a programot. Még annyit szeretnék hozzátenni, ez viszont nagyon banális, viszont igaz, vagy nem biztos, hogy viszont, lehet, hogy pont amiatt, nem tudom, mindegy, amikor egy gyermek jön, és azt mondja, hogy bácsi, ez micsoda, az nekem sokkal többet tanít arról, hogy én mit tudok, és ezt mennyire tudom, mert hogyha nem tudom jól átadni, vagy nem tudom legalább 2-3 féleképpen megfogalmazni, akkor az igazából nekem is egy jelzés, hogy ezt nem tudom eléggé. Szerencsére általában 2-3 féleképpen el tudtuk, vagy tudtam mondani, de ebben benne volt az, hogy teljesen őszintén beláttam, hogy tehát simán lehet, hogy ezen az alkalommal 3-4 olyan dolgot is kérdeznek tőlem, amire azt kell mondanom, hogy fú, hát ezt nem tudom, nézzünk utána, vagy nézzük meg együtt. A gyerekek szerintem nagyon megért még akkor is, hogyha folyton visszakérdeznek, hogy de biztos, vagy de miért nem, vagy de hogy van ez, vagy nem tudom. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy megnyugtató, vagy egy segítő helyzet arra, hogy ezt a tapasztalatlanságot, vagy bizonytalanságot, ezt őszintén felvállalhassuk, vagy felvállalhassam. Nem tudom, hogy sikerült-e, vagy segítettem-e valamit. Jó, köszi.
0: Oké, most lejárt az időnk, úgyhogy lezárnám a beszélgetést. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, és még egy technikai infóval zárnám, ha már így a rádióba fog ez hangozni, hogy a fanzinból nem nyomtattunk ki rengeteg sokat, de arra gondoltunk, hogy ezt esetleg lehetne a Lakmacsonnál párat kirakni, tehát ott eléritek. Szeretnénk majd online módon is elérhetővé tenni, és lehetséges, hogy az ISBN-be is vinnénk párat. Alapvetően a fanzinnak az is célja, csak hogy egy kis információ közvetítés legyen, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Házban egy csomó jó gyakorlat születik, vannak olyan projektek, amikről azt gondoljuk, hogy egyébként pont azért, hogy aztán, ha majd később valaki beszélgetni szeretné ezekről jó gyakorlatokról, vagy akár a nem olyan jó gyakorlatokról, akkor legyen mihez nyúlni, tehát egy kicsit egy ilyen archívum létrehozása a célunk, hogy az itteni nagyrészt ilyen művészetpedagógiai alapú, vagy más pedagógiai, ifjúság segítői munka tulajdonképpen láthatóvá váljon, mert ezek a munkák nagyon sokszor ilyen háttérmunkaként, láthatatlan munkaként működnek. Úgyhogy majd forgassátok szeretettel ezeket a fanzinokat. Orzsgyán Gergő volt a grafikusunk, úgyhogy neki is köszönjük ezúttal a munkáját, és a kiállításban és a szerkesztésben még Tarenikő is nagyon sok részt vállalt, aki most nem szólalt meg, úgyhogy köszönjük mindenkinek, és a Lakmacson Rádiónak is az itteni munkáját.
5: Lakmacson Rádió. Tekfelhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Lavasórádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
3: Sziasztok! Kedves hallgatók, ez itt a String Theory, én Bokor Péter vagyok, műsor készítőtársa Bódi Lóránt, Tal, aki itt a balomon ül, szia Lóri!
4: Szia, sziasztok!
3: És mai vendégünk Wei, Xiang Wei, nagyon örülünk, hogy eljöttél, szervusz!
5: Sziasztok!
3: Röviden bemutatnálak, és aztán ezt ki fogjuk bontani. El fogod mondani, hogy ebből mi szerinted mi igaz, mi nem igaz. Szóval te, amit nagyon sokan ismernek, az a Wink márka, sportszergyártó márka, aminek te vagy az alapítója. Emellett festőművész és fotóművész is vagy, és nagyon-nagyon fontos amatőr teniszező. Ugye a String Theory az egy tenisz magazin, úgyhogy bármiről is beszélünk itt, bárki is a vendég, annak mindig van valami köze a teniszhez, és neked nagyon-nagyon-nagyon sok közöd van a teniszhez, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy eljöttél.
4: Köszönjük, hogy eljöttél.
5: Én köszönöm, örülök, ha van ilyen lehetőség.
3: És akkor kezdjük azzal szerintem, hogy egy kicsit ilyen, nem is tudom, felszínesnek, banálisnak tűnő kérdés, de nem az, mert Kína messze van, ugye te Kínából származol, hogy ha röviden el tudod mondani, hogy mi szél hozott, ahogy mondani szoktál, hogy kerültél Magyarországra?
5: Igen, jó légkóda, 1992-ben jöttem Magyarországra, Kínából jöttem, és onnantól. Itt egy 10 napos
3: utat.
5: Igen.
3: És kimondottan Magyarországra jöttél, vagy Európába, és milyen céllal? Turizmus?
5: Akkor
3: vagy?
5: Akkor teljes festőművész vagyok, és igazából Olaszország az a cél. Ott kell mennem, de út közben kell kerülj ide, nem repülővel, hanem onnantól. És ide érkezem Magyarország, Budapesten, azt gondolom, ez Európa. És akkor mondjuk egy-kettő hét maradt, után tovább megyek Olaszországba, és ez pár hét akarok, most már elmúlt 36 éve.
3: Tehát ezt jól értelmezem, hogy, és egyébként a hallgatóinknak is ajánlom, ez egy viszonylag friss cikk, a tudás.hu-n jelent meg veled egy interjú, és ott egy tök részletes ilyen profil lehet rólad olvasni, és akkor amit most elmondtál, abból is értelmezve, meg ebből a cikkből is, hogy egy kicsit így készülvén, hogy jól értem, hogy tehát ez kicsit úgy hangzik, hogy mentél Olaszország felé, és akkor itt megálltál, és ez úgy megtetszett, hogy itt maradtál?
5: Így véletlen ide maradni.
3: De azért elmentél Olaszországba is, vagy nem is mentél tovább?
5: Után pár év múlva.
3: Pár év múlva.
5: De már csak turista.
4: És azt hadd szedjen megkérdezni, hogy milyenek voltak az első benyomásaid Budapestről? Tehát, hogy milyen volt 92-ben Budapest, Kínából, egész konkrétan honnan utaztál egyébként, hol éltél Kínából?
5: 90-ben jöttem Magyarországon.
4: Jó, 90-ben. Uh-huh.
5: Igen, mert alapítunk Wink a márka, cégünk is, az 92-ben.
4: Jó, bocsánat, igen.
3: Közben korrekció, szóval a tudás.hu cikk az nem egy interjú veled, hanem egy portré. Bemutatás, egy portré. Szóval, hát igen, akkor rossz hírünk van Olaszország. Hogyha valaki keletről jön, keletfelől, akkor van rá esély, hogy nem jutnak el hozzád, mert Magyarország az, nem tudom.
4: Kellően vonzó tudni.
3: Kellően vonzó, igen. Hát,
5: inkább mondom, nagyon szerencsé vagyok. Akkor megyek Olaszországra, akkor nem annyira jó érzet, mint a most. akkor lehet teljes más élet.
3: Világos, világos. És akkor a teniszezni egyébként mikor? Ugye most a Vinket már így említettük, meg hát mindenki sejti, hogy hogy jön majd itt be a teniszvonal, hogy most 92-be járunk, akkor te már teniszeztél, vagy később kezdtél?
5: 95-96-kor, nem pontosan emlékszem, akkor kezdtem teniszezni, mert akkor van nálunk cégünk egy jogi tanácsa, úgyhívja török Elsébet, ő nagyon jó tenisz, amatőr tenisz, ő nagyon jó, és ő mindig mond nekem, nagyon jó a tenisz, nagyon jó tenisz, kell flúba, kell menni oda. És akkor egyszerűen flúba játszani, és onnan kezdeni mindig kell menni a teniszpályára.
3: Tehát 20-as éveidben, vagy...
5: Most több mint a 30 éve. Majdnem, nem. Több mint a 20 éve.
3: És amikor elkezdtél, akkor 20-valahány voltál?
5: Most mondjuk 30 éve ezen előtt.
3: Aha, jó.
5: 1996.
3: És ez érdekes, tehát akkor előbb alapult a Wing cég, mint ahogy te elkezdtél teniszezni.
5: Ez
4: két külön dolog, ugye?
5: Külön dolog, de utána mi csipő foglalkozunk, és van tenisz csipő is
3: készíteni. Ja, persze, jó, ez az én...
5: Ez a teljes külön dolog.
3: Mert hogy ez nem egy tenisz cipő márka, hanem sport cipő márka. Jó, oké, persze, ez így kerek.
4: Azt szeretném kérdezni, hogy a... Mondtad, hogy 90-ben érkeztél Budapestre, de hogy 92-ben már volt kiállításod, valahol pont találtam. Tehát nagyon korán elindult ez a képzőművészeti, festészeti karriered, és ez azóta is tulajdonképpen, hogy párhuzamosan fut a üzleti karriered, ezt lehet mondani?
5: Nem,
4: vagy?
5: Nem. Mikor első két éve itt vagyok Magyarországon, akkor teljesen festőművész vagyok. 92 májusban voltam egy kiállítás, és az a kiállítás eladtam egy festmény, $300, és nekem nem elég, mert teljes elfogyok minden pénzet, és $300 nekem van család, és nem kell nagyon sok költség, havonta nekem egy $100 elég, bő elég nekem, de az 3 hónap tudunk élni, és közben kell festeni, festék, annak válszom, ez sok költség, és akkor gondolok inkább keresni valami pénze, csinál valami üzlet, és megvan pici pénze, utána visszatér a művész oldala. De nem párhuzamosan.
4: Nem párhuzamosan.
5: Nem, utána megáll több mint a 20 éve.
3: Aha.
5: Igen. És 2008-kor visszatér festő művész oldala. Mert akkor nagyfiam középi iskolába kell tanulni, festeni, ő azokat tanulni, és én tanítani. És akkor megél engem maga. Hoppá, nem is elfelejtettem a festeni.
4: Meglepett téged is, hogy
5: visszajöttél? Igen, magá meglepettem. Igen, és mondom, na ez vagyok én. És én vagyok igaz. Festőművész, nem vagyok üzletember.
3: Aha.
5: És akkor kezdeni nagyon.
4: És a fotó is akkor kezdődött újra, vagy akkor kezdődött el igazán?
5: A fotó már Kínában, 80-as években is nagyon hobbi, nagyon szerettem. De az a kettő között, hogy festeni, vagy fotózni. Nem, az a lehet párhuzamos.
4: Jaj, de az párhuzamos, igen. És hogy jött az, hogy te cipővel kezdtél el foglalkozni?
5: Akkor közben cipőben majdnem stabil székünk, és idő közben mindig mondom, kikapcsolt is lehet, akkor bekapcsol festémű is, vagy fotómű is dolog. De mind a kettő oldal, akárhol, akár tenisz oldala, mind a pihenni, tudom. Ez is lehet dolgozni, nagyon sok munka, közben kell pihenni, és festeni, mind a pihenni, fotózni is, kikapcsoló valamit.
3: És amit a Lóri kérdezett, hogy a cipő, hogy az lesz az üzleted, azt hogy választottad, mert csak erre majd rátérünk, hogyha megnézzük ezt a műsort, a String Torit, a Lórival kicsit úgy is szerkesztjük, és úgy gondolunk rá, vagy a motiváció is egy picit onnan jött, hogy mi követjük a profi teniszt, sok teniszt nézzünk a tévébe, és akkor ez egy picit inspirálja a témáinkat, és akkor ugye látni a profi játékosokon a különböző játékosokon, a különböző szponzort, a különböző sportszert, és egy szembetűnő dolog az, hogy nem minden sportszergyártó úgy tűnik, vállalkozik arra, hogy cipőt gyártson, tehát például a Boss, Berettini például, Boss felső, Boss nadrág, Boss fejpánt, de a cipője az ASICS. Szóval a cipőből kevesebb van, mint sportszergyártóból. Pár cipő van, van mondjuk ugye az ASICS, a Nike, az Adidas, mondjuk egy Lacoste, meg még egy-kettő, de hogy én így laikusként azt vélem látni, hogy cipőt csinálni nehéz. Sportcipőt. Tehát nem sportcipőt, mert a Bossnak ugye például van cipője, de sportcipője nincs. És én nekem van egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy úgy, ahogy nem tudom, a sivatagban ott nem nincsenek Mercedes jeepek, meg BMW jeepek, mert az valahogy nem tudom, nehéz csinálni, vagy nehezebb. Kicsit ez, hogy sportcipőt gyártani, és úgy néz ki, hogy mintha nehéz lenne csinálni, és hogy te valószínűleg egy kemény fába vágtad a fejszédet ezzel.
5: Ha nem ismered ezeket a tevékenységek, akkor nehéz. De ha ismered, akkor annyira nem. Mert igazából mindenféle cipő nem ugyanaz. Tenisz cipő, vagy futó cipő, maraton cipő, és autó cipő, ez a déli vízálló cipő, de ez más, és minőség más, meg anyag is más. De nem nehéz.
3: Hát könnyű neked mondani, mert te már tudod, hogy kell csinálni.
5: Hát de ez az a szakma.
3: Igen.
4: És akkor hogy tanultál ebbe bele? Azért te is gondolom
5: Igen, mikor kezdtem a 92-től, akkor nem annyira tudok jó készíteni, de közben tanulunk, cégünk is van tervező, és mindig gyárba információ, ha ez nem jó, akkor következő állóba javítani. De légem nem annyira jó minőség, nem annyira tudod pontosan csinálni, de már 34 éve elmúlt, most mindent kell tudni.
4: Nekem egyébként gyerekként az az emlékem, hogy egész jó minőségek voltak már a 90-es években a cipők, tehát gyerekkoromban a nagyobb márkák mellett egyébként vidéken, én vidékről származom, tudom, én emlékszem, hogy főleg kínai üzletekben lehetett kapni már a Wing cipőket, vagy volt Wing, azt nem vagyok benne, hogy Wing áruház volt, de Pécsen például, vagy bizonyos helyeken emlékszem, hogy kifejezetten nagy logóval hirdettetek már, tehát hogy így Magyarországon belül elég régóta egy jelen vagytok a piacon, azt lehet mondani.
5: Igen, nagyon sok, majdnem a 90-es éve, ilyen 30-40 éves magyar, majdnem mindenki ismer Wing cipőt, akkor nagyon sok pál Kínából behozni ide, és legláma is sokat voltam. Minőség nem mondom annyira jó, mint a Nike Adidas, de ha állaképes szempontból mondjuk azt nagyon jó éli meg. Mm-hmm. Egy bár Nike Adidas csipő lehet három pár vagy négy pár
4: csipő,
5: de különbség, minőség nem annyira különbség. Mm.
3: Hát én el tudok mondani ezzel kapcsolatban egy anekdotát. Én nekem van egy régi Prince, vagy régóta használom egy Prince cipőm, amit egyszer ugye az építőkön mi személyesen is szoktunk találkozni, az a Népliget, aki esetleg nem tudná. A Népliget kellős közepén van a fák között egy csodálatos teniszklub, és mind a hárman oda járunk teniszezni. Na és én egyszer elfelejtettem elvinni a cipőmet, és akkor ott álltam papucsba, Lórival teniszeztünk, és te emlékszel? Persze. Biztos, hogy együtt teniszeztünk?
4: Igen, persze, persze.
3: És akkor az volt, hogy vagy hazamegyünk játék nélkül, vagy valami más, ugye körbe kérdeztem, nem volt senkinek tartalék cipője, és az építők klubban vannak új wing cipők, meg lehet őket vásárolni, na én azóta ott vettem is gyorsan.
5: Nagyon örülök.
3: Vettem is gyorsan egyet, és én azóta
5: jó abban lenne, játszom. Mindig elfelejtettem.
3: Igen.
5: És hogy jó génem.
3: És nagyon, nagyon megszerettem, nagyon jó, ráállt a lábamra, úgyhogy én tapasztalati úton tudom mondani, hogy nekem volt minden cipőm, volt, most eszembe jutott, hogy el is felejtettem, hogy a Wilson is csinált cipőket, igen. Nem tudom, csinál-e
4: még. Most is csinál, Head is csinál, azért elég sok van egyébként, szóval, hogyha úgy belegondolunk.
3: Egyébként, igen. Szóval, hogy sok cipő volt már a lábamon, és egyébként egyiknél sem maradtam meg, de hogy azért azok az ilyen klasszikusabb márkák voltak, és most azt veszem észre, hogy nincsen panaszom a Winkel. Én azt kérdezném meg, nem is tudom, azért az ember, amikor figyeli a bizniszvilágot, más most nem sportszerben, hanem mondjuk techben, vagy igazából bármilyen olyan szektorban, ahol nagy a verseny, és ezzel a sportszerben én azt tippem, hogy nagy a verseny, ott azért az van, hogy a kicsik azokat vagy megeszik a nagyok, tehát megveszik, vagy a kicsik tönkre mennek. Most már 30 plusz éves a Wink, hogy tudtatok fennmaradni, hogy a konkurenciával, a nagyokkal, hogy tudtatok ebben a méretben önállóak maradni? Vagy a Wink esetleg tartozik valakihez?
5: Mi Wink mindig a közép kicsi fölött, olyan minőség kategóriára, de ezek állban nagy a verseny áll, mert tudod, a gazdag ember minden ország kevés, több ember fölösleges venni egy 30-40 ezer hollin a csipőt, úgyis egy éve múlva tönk ment, de akkor 10 ezer hollin egy pár Wink csipő, és egy éve teljes jó, és több éve is használhatunk. Ez nagyon jó, de nem kell jó, óriás, jó minőség, de nagyon kényelmes, nem fáj a lába, és nagyon jó, hosszú lehet, idő lehet használni, ez jó, ez elég.
3: Ez elég, aha. Ez a titka.
5: Igen.
3: Aha.
5: Igen.
3: Aha.
4: Azt említetted már, hogy a reklámba is beszálltál, mint hogy a cég promotálásába, hogy lehet, hogy a korán már, de hogy a sport is hamar bejött a képbe, nem? Szóval, hogy a sportszponzorálás viszonylag tudom, hogy a teniszen kívül vagy a teniszcipőgyártáson kívül ugye asztali tenisz szakosztályt is támogattál egy időben, kb. 20 éve, szóval, hogy sok, így a sporthoz való közelség, vagy a cégnek a közeledése az egy ilyen nagyon ugyan organikusan jött. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy ez...
5: Igen,
4: hogy
5: mi sportcsipő ezekkel tevékenységgel foglalkozunk, és azért majdnem minden sport felé támogatunk is, kívül úszás, vízlabda, az nem kell csipő.
4: Csak amikor kiszállnak a vízből.
5: És legtöbbet a légen nagyon jó, nagyon támogattunk az asztaltenis, mert mi van egy klub, a Wing Asztaltenis Klub, az ország top 12 csapatban vagyunk, és nagyon jó volt a sikeret. Minden sportolós az profi. És mi támogatunk a Magyar Speciál Olimpik Szövetség is, 95-től ma is több mint a 31 éve van. Folyamatosabban most is, utána is, tenisz is, most pontosan megbeszélünk ővéle, és olyan ifjú magyar tenisz versengel támogatni, mert gyerekeken nagyon fontos, az egész ország jövő. Mi úgy tervünk. Közben maraton is, Wing maraton minden éve, két nap előtt is volt a Nagyatárba, Wing maraton futás. Ez már 22 éve volt. Többi kosárlabda, hocsi, sok mindenféle sporton támogatunk. Légen volt a sokat, de most kevésebb kicsit.
3: Én azt megosztanám, vagy kiemelném a rádió hallgatók számára is. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez új információ volt, és ezért szégyellem is magam. Említetted, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek vagytok támogatói, és én nem tudtam, hogy a paralimpia és a speciális olimpia között mi a, vagy a parasport és a speciális sport között mi a különbség, és aztán meg kellett néznem, hogy a speciális sport az főleg az értelmi fogyatékos sportolók, a para pedig az egyéb test, tehát a testi fogyatékossággal élő sportolók.
5: Igen, kettő nagy különbség, az paralimpia mindig van kormány támogatni, és a speciális szövetség kevés. Mert paralimpia, olimpia kötelező
4: kell
5: segíteni a paralimpia, de speciál olimpia csak magá keresni támogató.
3: Önfenntartó. Önfenntartó. És akkor ezért a szponzoráció az egy fontos
5: forrás. És ha paralimpiába támogatni, akkor van sok legláma jelent, de speciál olimpik támogatni igazán nem annyira, mert kevés néző.
4: Igen.
5: És ha támogat valamit, nincs néző. Nagyon-nagyon kevés, és azért kevés olyan vállalkozó támogatni. És szerintem én már jó együtt vagyunk. Olyan, mint egy család, nagy a család vagyunk a Speciál Olimpik Szövetségnál. És muszáj kell segíteni. De remélem, ha mindig akar, akkor mondom, ha jó tudod segíteni, akkor mindig folyamatosabb. Reméljünk stabil a cégünk, és akkor folyamatosabb tudod segíteni.
3: És ezt megkérdezhetem, most ez egy nagyon furcsán fog hangzani ez a kérdés, de mégiscsak ugye onnan indultunk, hogy $300 nehéz kijönni, szóval ez egy üzleti vállalkozás, hogy mondtad, hogy a speciális olimpiában kevés a reklám, hogy ti miért csináljátok ez a te iniciatívát, a te felőlegyőn, vagy ez egy cégkultúra, hogy szeretnétek támogatni, és a profitoknak akkor egy részét, vagy ebbe van egy, szóval, hogy gondolom azért ez főleg egy ilyen filantrópia.
5: Igen, én öttem Magyarországon, és onnan nulladól kezdeni üzlet, de Európában, nem csak Magyarországon, egész Európa fő üzlet az keleti Európára. ebbe sikerültem, és ide vagyok Magyarországon, és amikor kezdeni sikerülte valamit, akkor gondolok, inkább kell köszönöm ezek a ország, mert itt élek, itt minden nap itt vagyok, és inkább csinál valami jótékonyság dolog.
3: Hát ezt jó hallani.
4: Igen.
3: Ezt jó hallani.
4: Azt szeretnénk kérdezni, hogy picit így a teniszre egy kanyarodjunk vissza, hogy egyébként mennyire követett a teniszt? Szóval, hogy mondtad, hogy amatőr teniszező is vagy, gyártatok teniszcipőt, de egyébként mennyire nézed a teniszt, és hogy egyébként hogy látod most a magyar, egyébként a kínai tenisznek az állapotát, szóval, hogyha esetleg erről tudnánk beszélni.
5: Ez jó kérdés. A kettő ország teljesen más, teljesen kultúra is más, ember is, 10 millió ember és 1,4 milliárd ember között, több mint a 100 szorozat ember Kína, mint a Magyarországa. De viszont a világ ranglistából nézni, akár férfi, akár nő, Magyarországa van annyira top 100-ba, Kínában kicsit többet, de nincs dupla.
4: Igen, igen, igen.
5: De ha az emberképes nézünk, akkor inkább több, mint a több 100. Ha egy magyar ranglistában, akkor 140 kell kínai. És de óriás nagy Kína. Most nagyon sok fiatal tenisz tanulni, készíteni, mert van tudod a kínai, most utolsó Francia, Párizsba olimpik bajnok, a kínai hölgy, Chen Qingwen, ő utána rengeteg kínai szeretni tenisz, de 1,4 milliárd ember országból, ha mindenki nagyon szeretni tenisz, ez óriás hátra utána, és nagyon nagy fejlett Kína a tenisz szempontból, mondjuk a nagyon-nagyon fejlett, akár most láttad a 4-5-6 ranglista top 100-ba, de egy évvel, két év múlva lehet dupla. És megint több utána.
4: Tehát azt mondod, hogy most van egy nagy felívelés a tenisznek, hogy jobban látható?
5: Igen, ez Kína, de Magyarországon a 10 millió ember, ez csoda.
4: Igen, igen.
5: Igen. Hogy mondja, Fucsovics,
4: igen.
5: Fucsovics már régen is tudod, a nagyon jó ranglistában. És most a kettő földje is nagyon jó. Milyen Ágia, Anna.
4: Igen, igen. Udvardi Anna, igen.
5: Igen, még a Panna is igen, nagyon, igen, nagyon igen. Jó. Ez nagyon jó. Hallom most pontosan Kínában van ezek a magyar sportolós.
3: Meg Kínában egyébként a másik top 100-asunk a férfiaknál, Marozsán, ő negyed döntőig ment most az egyik kínai,
4: ja, igen, most bocsánat,
3: az egyik kínai versenyen, ami most a 250.
5: Fábián a döntőbe, tegnap halad döntőbe volt a Kínában.
3: Negyed döntőben.
4: Negyed, igen, igen.
3: És kikapott a francia selejtezőstől.
4: Nem, azt akartam, hogy tavaly ugye a Shanghai 1000-es tornán volt negyed, vagy 8-a döntőben, azt hiszem az volt az eddig legnagyobb
3: Kínában jól megy a magyaroknak.
5: Ismerle, aki Szavai Ági, ő volt a China Open bajnok. Igen.
4: Az lehet, hogy olyan 20 éve lehetett, nem? Körülbelül, vagy kicsit több.
5: 14 éve.
3: Igen, igen, ő már régen bajta. Egyébként most így ilyen empirikusan, ha nem tudom, így szabad így fogalmaznom, de hogy az a, ugye mondtam, hogy a Lórién, meg biztos sokan, akik követik a profi teniszt, szerintem volt egy ilyen annak a tudat tosodása, hogy, hogy megjelentek a nagyversenyeken, 250-eseken, 500-eseken, és aztán a 1000-eseken, Grand Slameken is kínai játékosok. Nekem mindig kell az új játékosoknál egy, nem tudom, egy, két, három, négy alkalom, amikor így, hogy oda jusson első, második, harmadik fordulóba, és akkor elkezd így megragadni. És emlékszem, ez egy viszonylag friss élmény, egy ilyen pár éves élmény, hogy egy-két kínai játékost már megjegyeztem, és tudtam, hogy ők ott vannak. Szóval igen, valószínűleg már az olimpia előtt már elkezdődött
4: ez a... Női vonal azért már ez komorábban...
3: Ja, persze, voltak ugye Grand Slam bajnokok.
4: Roland Garros győztesek, igen.
3: De a fiúknál ez egy újabb dolog.
5: Ez új, de most fiú is nagy elős.
3: Nagyon, igen.
5: Már langlistában 50 belül lett van.
3: És azt nem is tudom, hogy látod-e, hogy én... tehát az edzői gárda, meg az utánpótlás, hogy ez egy, a tenisz, szaktenisz oktatás, az egy ilyen import dolognak látod, hogy mondjuk Amerikából, Európából hozzák
5: import
3: az edzőket.
5: Ez csak Európa, Amerika jó. De nagyon sok most is külföld mentem.
3: Ja, értem, tehát külföldre mennek.
4: Nem csak Kínában, aha.
5: És több mint a fele időként külföldre. Ja, ide-oda is ező van.
3: Igen, mert nekem egy kicsit ez lehet, hogy egy ilyen kritika is a tenisszel kapcsolatban. Tehát vannak azért stílusok, még maradtak a teniszben. Én például szerintem tök érdekes azt meglátni, ha így van, hogy van mondjuk egy cseh tenisz stílus, az, amit hogyha visszanézel pár generációt, akkor van szerintem egy ilyen felismerhető, mondjuk a csehek, hogy a Berdych játszott, hogy most a Lehecska, de egyszer lehet, hogy azért, mert a Berdych edzette a Leheckát, mert mondjuk a Korda tök máshogy játszott,
4: mint ezek. Amerikai.
3: Az apja.
4: Mondjuk egy generációval korábbi ő, mindegy, de...
3: Igen, ott lehet, hogy kihagytam akkor egyet, de hogy én azért kicsit azt látom, hogy ilyen normalizálódik, tehát hogy elmosódnak a határok, és tök jó lenne, mint ahogy nem tudom, nem értek a pingponghoz, de ugye volt ez a különböző fogások, ugye. Igen. És akkor el tudom képzelni, hogy régebben még tényleg az volt, hogy aki mondjuk Ázsiából jött, meg aki Európából, akkor az ütőfogásból fel tudtad ismerni, de ezek a kínai játékosok, akiket néztem, és nagyon-nagyon képzettek. Hogyha most csak azt látom, van egy ilyen, nekem felszokta dobni a Facebook, hogy csak a sziluettet látod a játékosból, és ki kell találni, hogy ki az. És egyébként nagyon nehéz, még a sztároknál és a top 10-nél is, hogyha nem látod, igen, csak azért.
4: A mozgás
5: alapján. Mozgás. Kumi is. Az maga ütőben kumi, az is számít.
3: Ja, igen. Jó, igen, ez van a technika.
5: Van nekünk volt azt a tenisz klub.
3: Ja, aha, igen,
5: az a gumi. Nagyon számít, milyen igen. milliméter igen. vastag, ilyen minőség, milyen csúszás.
3: Csak hogy tök jó, tehát hogy ezeket a jó új kínai most fiújátékosokat veszük, a stílusuk olyan, hogy lehetne egy amerikai játékos is. És én elképzelek mondjuk egy olyan teniszvilágot, ahol jobban, tehát lenne egy felismerhető stílus, mondjuk a kínai stílus, vagy az európai, az lehet, hogy egy, nem tudom, izgalmasabb lenne nézni, mert most nem annyira van ilyen, nem?
5: Nem hiszem ilyen, mert összesen tenisz történetben számít, Kína nagyon lövét. Hát nincs fele, mondjuk 50 éve, maximum nincs 50 éve, maximum 50 éve is, akkor mondjuk egész ország 10 ember jár tenisz. És ezek nincs annyira valami maga stílus egyelő, de lassan lesz.
4: Közben ilyen. Meg nagyon sok a beáramló azért, már olyan értelemben, hogy nagyon sok verseny van most már Kínában, tehát az elmúlt 15 éve, talán 2008-tól kezdődő, a 2008-as Peking olimpiától kezdődően azért ugrásszerűen megnőttek ezek a versenyek száma, tehát hogy most már ugye a 250-es, a csengdói verseny volt, akkor még egy, a, most, még egy verseny volt, ugye kettő párhuzamosan.
3: Most párhuzamosan megy.
4: Ugye akkor Peking van, ugye Hongkongban is van verseny, ugye nem ebben az idősebben, hanem ugye az a téli időben is. Ugye,
3: tényleg.
4: És ugye ott lesz Shanghai, ugye, amiben, ami nem sok, sokkal, tehát nagyon sok lett a kínai verseny.
5: Igen, és...
4: És a nézőket mennyire látottad, hogy érdekli az embereket a tenisz?
5: Tessék?
4: Hogy érdekli az embereket a tenisz? Tehát, hogy ezek a...
5: Még nem annyira.
4: Nem annyira, igen?
5: Annyira nem, mert lassan-lassan már teljes lesz más. Olyan kína, mert mindenki szorgalmas. Uh-huh. És ha mindenki látta, az ez jó a cél, jó a felé, uh-huh. akkor mindenki alafelé hutni. Uh-huh. És uh-huh. akkor... hogy találtad nagyon jó profi, nagyon jó szuperember is, hogy találtad.
4: Tehát azt kell, hogy meg kell mozdulni a lakosság, vagy hogy olyan a társadalomnak?
5: Többen tehát... ember, igen. Most, mint a snooker is.
3: Uh-huh. Igen, a snooker is elképesztő, igen.
5: Igen, és hihetetlen a nagyobb pici gyereke, és nagyon ügyes, okos, uh-huh. és nagyon jól játszik.
3: És szerintetek az...
4: És ott is a mögött van, hogy sokan elkezdtek játszani.
5: Igen,
4: szerintetek, tehát tömegessé vált
5: igen. a... Hát a hátnél nagyon sok ember, uh-huh. akkor már mindenki érzi. Például most az olimpik bajnok, a Zheng Jingwen, uh-huh. a hölgy, a lányom. De most a 21-22 éves, és ő a világ a legmagasabb bevétel. Uh-huh. A sportolósba, meg nagy kína, és egy szigelőt lengete olyan támogató önbe hozzá.
3: És szerintetek, vagy szerinted az ütő sportos kultúra, tehát a badminton, és mondjuk kezdjük az asztali tenisszel, hogy az segíthet, vagy ez nagyon naív azt gondolni, hogy azért, mert van egy nagyon régi asztali tenisz kultúra, az segíthet más ütősportokban mondjuk a tenisz?
5: Ütő, nem, az nem. Ütő kínaiban, Európa világon mindenki is lesz, és ugyanaz lehet, csak a technika nagyon nagyon zár olyan technika, senki sem mutatni. Csak mikor veszengol, akkor használ.
3: Igen, de hogy szerinted...
5: Azt a tenisz mondta.
3: De hogy az asztali tenisz, nem gondolod, hogy az, hogy mégiscsak azért van nagy hasonlóság az asztali tenisz és a tenisz között, és hogy nem lehet az asztali teniszből átvinni valahogy kultúrát?
5: Mert asztali tenisz nagyon stabil, nagyon hosszú történés, más technika, más nagyon tenisz nem. Aha. De... utána nem tudom, szerintem minden lehet.
3: Aha, igen.
4: De az asztali tenisz az, amit nagyon-nagyon sokan játszanak, nem? Tehát ez
5: persze, ez Oroszág laktam.
4: Tehát lehet népsport. Tehát
5: népsport, értem, abszolút, igen.
4: A tenisz nyilván nem az, ilyen értemben azért persze talán még mindig ilyen réteg sport, ahogy mindenhol. Igen, az egy érdekes felvetés, hogy vagy egyébként ilyen nemzeti specifikus sportkultúrák vannak-e a teniszben, de egyébként biztos értemben vannak. Egyébként most eszembe jutott az oroszok példája egyébként, abban a tekintetben, hogy nagyon sok egy időben nagyon sok orosz Amerikában képződött, tehát hogy amit mondasz, hogy én értem a tenisz. Hogy tenisz ugye a Sharapova, tehát hogy de egyébként tulajdonképpen minden olyan ország, ami nem egy nagyon erős teniszkultúrájú, vagy hát nincs annyi versenyző, elő vagy utóbb muszáj mennie, tehát hogy nagyon nemzetközi ez az a dolog, tehát nem, egy kínai nem maradhat Kínában, ha fejlődni akar nyilván, tehát hogy...
3: Ja persze, csak az én, nekem ez egy tézisem lenne, és szerintem

0: történt volna, nem?
1: Tehát, hát hogy nem, mert nem tud, túl rövid az az idő, amit meg tudunk figyelni. Lehet. Na mindegy, ez majd kiderül.
2: De tenisz kicsit messze, mint a asztal tenisz.
1: Igen. Értem.
2: De nagy a fejlett Kína. Én úgy gondolom, 2 éve múlva mindig top 10-ban van Kínai. Ez lehet, de nem hiszem.
1: Két év múlva azt mondod?
2: Mindig lesz top 10-be.
1: Teniszbe.
2: Igen. Ez na, Kína most más, mint a Európában. Ha egy ember sikerült, mindenki úgy akar.
0: Aha. Tehát ott áttörés kell, ugye? Ezt mondtad, hogy kell egy ember, aki egy húzó ember.
2: Igen. Mindegy, ez jó példa. Világos, most olyan jó példa. És az a különbség.
0: Én azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt te mozogsz a képzőművészetben, te magad festőművész vagy, fotográfiában, fotoművészetben, sportban is. Mind a kettő olyan terület az emberiségnek, ami így országokon között is tud kommunikálni. Ezek tulajdonképpen nyelvek, ilyen elég univerzális nyelvek. Hogy neked mi a viszonyod így a sporthoz és a kultúrához, mert hogy te mind a kettőben így jelen vagy, és ugye a magyar-kínai kapcsolatoknak az alakításában is.
2: Igen, ez érdekes. Nekem mondjuk élet más. Kínai vagyok, és itt él Magyarországon, már 36 éve itt él Magyarországon. Nem tudom, jó beszél magyar, de majdnem fele magyar vagyok. Mert több élet, mint a Kínában. Beszél magyar, üzlet foglalkozni, közben fotó festeni, meg teniszesni, és mindig Kínába utazok, mindig van ma teniszcsapat, járunk együtt, járunk vacsora, után holnap fotoművész oldala, együtt beszélgünk minden, után holnap után már festőbe, és sok író, és jó barátom, akkor az is más csapat, és utána meg üzlet. De üzlet is van sokféle. Tudod, a sport, nem, ti aztán sport, de nálunk más, nagyon sok, mondjuk, futá, cipő, keső, vagy milyen gumicsizma, vagy papuc, ez minden különböző gyár, különböző ember ismere. Utána Magyarország ugyanaz ilyen, olyan. Ez, mondom, minden kell foglalkozni, és minden egy kínai bazam, tudod. Ez minden tud, de minden nem tudod, jó.
1: Erről beszélgettünk, mert elkezdtük az adást.
0: De ilyen, hogy te közvetítesz is azért azt, tehát, hogy innen oda, onnan ide, tehát, hogy azért ez megvan benned, nem? Szóval...
2: Igen, muszáj. De ez szerintem nekem jó élet. Tudod, most mindig a fotóra láfeszteni. Ide Magyarországon is sokszor ilyen kiállítás, Kínában most éppen, szeptember, Kínában is ilyen kiállítás, és olyan ember kérdezni, hogy. Én mondom, én mindig vezető vagyok. És azért olyan vezető ötlet, és kevés ember fotóra lefeszteni.
0: Igen.
2: Egy fotó az fotó, de én fotóra olajfeszten is fettem. Ez, mert teljes vegyes vagyok.
1: És vagy annyira vegyes, hogy amikor a témáit választod a festészetednek és a fotónak.
2: Az is nagyon vegyes.
1: És teniszt is beszoktál vinni? Vagy azt nem annyi? Mármint, hogy a témának, hogy mit tudom én, elmész mondjuk egy teniszversenyre, és ott fotózol, hogy van ilyen?
2: Egyelő nem, Anila, mert mindig, eddig mindig teniszpályára megyek, és csak teniszütő hozni. De más például most a hétvégé, vasárnap

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
1: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól, 13 méter, egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A mega jacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a super jacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Egy színű kuszkusz.
1: Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi falanger fajihoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a falanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.
3: Lamacsú Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Tisztelet a magyar családoknak, azoknak a szaranyukáknak, akik a húsleves mellé rakják be ezt ebédre. Késő van. Korábban kellett volna ezt terítést meg elvégezni, abszolválni. Mama.
1: Hagyd a családod. Háromkor.
0: Igen, hagyd a családod inkább, és lépj be valami bankkörbe.
1: Ez itt a Ferencvárosi Vomitolepszia Rajongói Klub mai gyűlése.
0: A kihányt húsleves.
1: A kihányt erőleves külön kiadással érkezünk.
0: Szevasztok.
1: Sziasztok, Viktor. Egészségügyi percei.
0: Most következnek?
1: Hát te mondtad, hogy nem mondod el, hogy mi volt az orvosnál, majd csak a műsorban.
0: Meg annyi rajongói levél jött, együttérző és...
1: És rosszakaró.
0: És rosszakaró, hogy dögöljek meg végre. Mondták, hogy nem menjek el orvoshoz, meg így ilyesmi. De végül elmentem orvoshoz. Lifehack-eken keresztül. Szóval igen, a faszparám. Haladjunk sorba. Bőrgyógyászat, per nemi beteg gondozó, vagy urológia. Urológia. Miért? Mert stabil párkapcsolatom van, amiből nem szédegek ki. Miért? Hát nem nagyon ajánlkoznak arra, hogy kiszédegek ki. Hogy bármilyen, de amúgy is hűséges lennék. Ahogy kiderült, hogy semmi para nincsen, szóval összességében azt tudom mindenkinek javasolni, akinek bármilyen egészségügyi aggodalma van, szarja le. Úgyis csak hiszti, meg rinya, meg ilyesmi.
1: Igen, és a rosszakaróinak meg üzenjük, hogy bekaphatják a faszt.
0: Igen, az egészséges faszt.
1: Az egészséges faszt.
0: Bekaphatják az egészséges
1: faszt. Mert nem, mert itt vagy, és nyomod, és túléled, és túléled, és szarsz rá, és tovább indulsz.
0: Lifehack-em az volt, hogy a cégemnél beregisztráltam a magánegészségügybe, és akkor közel is volt, meg ingyen is volt, meg gyors is volt, és akkor nem kellett ebből az egész nyomorból kivenni a részemet, amiben, hogyha megmerítkezem, akkor lehet, hogy már kész lennének az új normzlemeznek a dalszövegei, ilyen orvosi tematikában, meg így ilyesmi. Egy újabb tanácsom pedig az, hogy aki urológiára megy, az, és megkérdezik, hogy hány éves, az nem mondja azt, hogy 40.
1: Mert akkor megújazzák.
0: Mert akkor a fal felé kell fordulni, és hát igen, becsúszni, be kell.
1: Nem baj, hogy ezt beadtad. Még nem vagy 40.
0: Hát de közelebb vagyok már 40-hez, mint bármihez.
1: Ez igaz. Ez igaz.
0: Szóval, ja, ilyenek történtek.
1: Úgyhogy új running gaget kell kitalálnunk, mert a egészségügyi problémáid szerencsére megoldottak.
0: Ja, bár amikor vizet üntet kértek tőlem, akkor egy kicsit beparáztam.
1: Hogy megnézzük, hogy füves vagy-e az urológián?
0: Na az volt, hogy így húgyozzak, és akkor csak így visszavittem, és akkor nem is írtak rá semmit, meg és csak odarakták, és akkor nővérke oda ment, így berakott valami tesztet, amit kb. Belesuttogott a doktor fülébe, hogy mit adott ki. De hogy én miért nem hallhatom? És akkor azt gondoltam, hogy...
1: Szerencsére egyáltalán nem tesz paranoid, de az a szer, amit rendszeresen fogyasztasz, nincsen egy ilyen mellékhatása, szerencsére.
0: Percekre vagyunk attól, hogy kötelezővé tegyék, most azután, hogy már legalizálták, szóval emiatt nem aggódom.
1: Na jó van. Voltak koncertek, amiken voltunk mostanában?
0: Játszottunk a Zuha Fesztiválon.
1: Ja, igen.
0: Ahol voltak koncertek is, és én csak a hálószobás nőcit néztem.
1: Meg. Na, ő milyen volt? Én Aurora sajnos lemaradtam.
0: Nem tudom.
1: Felépítette a világát.
0: Hát, nekem az úgy igazán nagyon sokat nem tett hozzá.
1: De nem is vett el belőle.
0: Hát, nem tudom. Mert olyan szint, tehát, hogy így beleépült az, hogy úgy tűnt, hogyha néha direkt játszana egy kicsit esetlenül a gitárján. És akkor végül is ez így belépült abban a környezetben, hogy az emberek így gitároznak otthon a hálószobájukban, vagy az életterükben. Hogyha már élettérelméletről beszéltél a felvétel előtt nekem.
1: A kedves témám.
0: De engem az sem zavar, hogyha valaki esetlenül gitározik egy színpadon, ami
1: egy ágy.
0: Ami csak egy rock klub. A színpada, vagy ilyesmi, én akkor se harapok. De nyitottabb vagyok.
1: Ezt jó tudni.
0: De nyitottabb vagyok, mint az UH közönsége, úgy érzem. Alattuk, nem tudom. Én nagyon picit így aggódtam azon, hogy mennyire lesz az olyan, hogy így elmegyünk az állatkertbe, mint ilyen bereptetett expós jeges medve, és így meg lehet nézni, meg így dobálni neki ízét a ketrec mögül, de amúgy aztán így a koncert alatt így nem volt ez az érzésem. Bár mondjuk én sosem szoktam túlságosan más a koncertre, a koncert közben, mint ami a színpadon történik.
1: De... mit is mondhatnék egy ilyen tök okés dolog után, így tudnám összefoglalni.
0: Aztán az izét már nem néztem meg, a Rexy Dexit.
1: Pedig annak a beállását, láttam, és ez tök érdekes volt, csak én kurva beteg voltam, úgyhogy hazamentem egyből utána. Meg én belenéztem egy kicsit abban, ami előttünk volt, az egyáltalán nem tetszett, és kurva sokat játszottak. És az ilyen uncs, nekem teljesen unalmas ilyen improvizáció zene volt. Ami annyira improvizált volt, hogy még az is improvizált volt, hogy milyen hangszereken fognak játszani, ugyanis... amikor beállásunkat megcsináltunk, akkor utána ők jöttek improvizálni. De technikailag ez történt, de hogy ők jöttek beállni utánunk, és akkor Marci mondta a dobosnak, vagy egyik tagnak, hogy fent hagyja a dobot, és mondta, hogy igen, ezt meg azt hagyja fent, és utána visszajött a fasz, hogy jaj, figyelj, megdobáltuk, nem fog most dobolni. Tehát ki se volt találva, hogy milyen hangszeren fog játszani. És azért a dob azért egy viszonylag kardinális. Ja, most csak elektronika lesz, nem fog dobolni, most azt mondták a többiek. Ja, jó.
0: Aztán rájöttem egy kicsit sajnálom, hogy azokat a szomáliai segrázókat nem néztem meg a gólyával. De azt mondom, hogy már lusta vagyok, meg túl kényelmes ilyenekhez, és így.
1: Én Giulio Erasmus nagyon szívesen megnéztem volna.
0: Azt is megnéztem volna, de...
1: Én aznap itt voltam, és betök számolni arról a koncertről, akkor meg,
0: ja,
1: még mindig egy kicsit beteg voltam. Igen, az egyik negatív rekordja látogatottságnak a kriptában, azt hiszem, hogy 9 fizető volt, abban a szervezők.
0: Is hiányzott.
1: Abban a szervezők is benne vannak. Hát ilyen... Nekem volt egy olyan rossz érzés, amikor azt hiszem, hogy a zenekarnak ez a turné, ez annyira nem sikerül, szóval, hogy lemondtak több állomást, meg ilyen... Nemféle problémák voltak, de kicsit olyan érzés volt, nem tudom, hogy amúgy is rossz kedvük volt, vagy úgy egymással se voltak kibékülve, de hogy én nem szeretem azt, amikor így egy zenekart, így nyűgös, amiatt, hogy kevesen vannak. Most bazd meg, tehát hogy érted? Így ott van, aki ott van, az miattad jött oda, játszod el nekik úgy, mert hogyha 100-an lennének, az kussolját. És kicsit azt éreztem, meg hogy nem szól jól, egy ilyen új hangosító srác volt a hangosítás, jó, még így annyira nem tudja, gondolom, hogy kell csinálni, és halk volt az ének, és azt mondta, hogy nem lehet hangosabbra venni, ez nem igaz, mert hogy lehet, csak lehet, hogy nem tudja, hogy kell, de mindegy, hát van ilyen bazd, meg akkor is azért, érted, nem tudom.
0: Jó, mondjuk ennek is különböző skálai vannak, mert nem tudom, hogyha mondjuk az van, hogy így, mert tök régen le van beszélve az, hogy van egy koncert, és azt mondjuk valaki nem hirdeti, így látszol, nem foglalkozik, vagy nem csinál esemény, nem csinál zenekart.
1: Nem ez volt, meg ezt Latinból nem látod.
0: Akkor az itt tud úgymond zavaró lenni, hogyha erre egy rálátsz, de hát most mennyire látsz erre rá, meg most érted, lehet, hogy van egy Facebook esemény, de azon a szintén senki sem használ Facebookot, hanem mindenki Telegramot használ, amit te nem látsz. Tehát, hogy így igen, kicsit furcsa erre egy rácsavarodni, meg így ilyesmi, mondjuk, tehát mondom, van, amikor mondjuk valamennyire jogos lehet az, hogy mennyire foglalkozott van a szervező, vagy nem. De hát, hogyha úgy veszük, akkor is az van, hogy te vagy egy random zenekar, egy random városból, egy másik random városba játszol, azért ne várd már azt el, hogy így bazd meg.
1: Lehet, egyébként nem is, ja, igen.
0: A Petőfi Rádión is téged játszanak, és akkor a miniszterelnök kötelezően kiadja azt, hogy az állami közgatásból minimum 10% jön el a koncertre, de azért jó lenne, hogyha kerületek is, meg nem tudom, érettség előtt álló diákok is eljönnek, és kapnak pluszpontot majd a felvételihez, meg így ilyen fasságok, tehát, hogy így faszi, és így ez van, tehát, hogy...
1: Lehet, nem ez történt, lehet, hogy más miatt voltak rossz kedvűek, na mindegy.
0: Üzenjük minden ide látogatónak, hogy ezzelre kell számítani.
1: De a koncertjük se tetszett annyira, és ráadásul játszottak egy csomó ráadást, amit azt éreztem, hogy azért, hát lehet, hogy ez most nem indokolt. De lehet, hogy jöttök arra, hogy akkor legalább próbálnak egy nagyot.
0: Ez most ilyen, milyen koncerteket hagytunk ki beszámolni, mert izére sem mentünk el az Indikátor B.
1: Igen. Akkor voltam még nagyon beteg, igen.
0: Mert akkor is nagyon lusta voltam.
1: Pedig állítólag az szuper volt.
0: Ki állította?
1: Fú, nem is tudom, Luca.
0: Hallgattam meg az Indikátor B kislemezt.
1: Ami nagyon jó.
0: Én meglepett, hogy mennyire dallamos az ének rajta.
1: Mi nem hallottad meg még?
0: Nem.
1: Ja. Már úgy értem, hogy interneten se?
0: Nem.
1: Ja. Te nem. Játszottam is róla. Úgyhogy akkor legalább hallottad.
0: Hát most így. Lehet, hogy akkor is ezt gondoltam. Akkor is meglepett, is ezt gondoltam.
1: Igen, dallamos, ilyen énekelős. Jaj, milyen fasz csinálok. Meg volt ez a Vermin trón, arról nem akarok mondani semmit. Az is volt. Voltak rajta emberek. Kicsit többen. Ezeken voltunk, basszus.
0: Most ez olyan volt ez a koncertbeszámoló, mint amikor férfiakból próbálnak érzelmeket kiszedni a nők. Hát volt, de nem akarok róla beszélni. Hagyjuk is inkább. El sem mentem, hagyjuk.
1: Valaki mesélte, hogy egy ismerőse elment a pszichológushoz, és az első alkalom első felében, az első 10 percben azt mondta, hogy most szeretné leszögezni, hogy a gyerekkoráról semmit nem hajlandó mondani. És azt gondoltam, és azóta is, és hogy ez ember azóta is jár, és azt gondoltam, hogy hát ez kurva nagy.
0: Nem akarok a gyerekkoromról.
1: De ez egy jó kihívás, hogy az érzéseimről, a gyerekkoromról.
0: Az érzéseimről, a családommal kapcsolatomról, az, hogy hogyan nőttem föl, iskolák, munkahely, szorongás, meg így ilyen, ezekről semmi.
1: Világos, te faszkalap.
0: De kurvára zavar, hogy geogesszerbe mindig kiszopatnám. Szóval ezt
1: úgyhogy ezért eljöttem.
0: Szóval ezt oldja meg, Doki, jó?
1: Ja. Van valami témád? Még amit. Én képzeld el, hogy a Hurricane Press hozta nekem a
0: New York fanzin izéről valamit.
1: Igen, kértem egy Demystification fanzint.
0: Melyiket? Stark Körmösen?
1: Nem, azt amik a legújabb, amilyen fekete-fehér.
0: Ezt nem vágom.
1: Hát a Körmös után még volt egy, és aztán volt még egy, szerintem. Hoppa. Nem? Volt egy ilyen festett borító, sem egy ilyen...
0: Ilyen, az első volt.
1: Ja, lehet, hogy úgy van a sorrend, lehet, hogy a Körmös a második. Na mindegy, ezt a harmadikat is mondjuk beleolvasgattam, de meg nem olvastam végig, úgyhogy nagyon nem tudok róla beszámolni. Olvastam, van benne egy interjú.
0: Van a rádióműsoruk is különben, az NTS.
1: De csak zenés, nem?
0: Nem.
1: Tehát beszélnek is?
0: Yeah.
1: Ja, láttam, hogy van. De az az Ambrose nevű ember csinálja? Ő egy férfi, ugye?
0: Igen, igen. Ő is, meg még azt hiszem valaki. Talán egy hölgy.
1: Na. Egy ember a Föld nevű bolygóról. Elolvastam egy interjút azzal a faszival, aki írt egy könyvet a Death in June-ról. És aztán rájöttem, hogy nekem az a könyv...
0: Ez a fanzinben van?
1: Aha. Rájöttem, hogy ez a könyv nekem le van töltve, és elkezdtem olvasni, és tök érdekes, hogy végig fogom olvasni. Az a különösen érdekes benne, hogy ez a faszi, aki írta, ez az Anarchopunk szint térből érkezik, egy nagy Crisis rajongó volt, és úgy szerette meg a...
0: Mi a neve?
1: Robert valami. A könyvben csak annyi van, ez az első könyv, azt hiszem, és annyi csak, azon csak annyi van írva, hogy by Robert.
0: Ja.
1: Nincs rajta vezeték.
0: Ja, akkor nem az, aki mondjuk az a Kressz könyvet csinálta az egyiken.
1: Nem, tudod mit? Kicsit ilyen fura faszi, mert miközben ilyen balos, saját elmondása szerint, ekközben írt egy könyvet a Death in June-ról, meg írt egy könyvet a Ratz skinheadekről.
0: Tisztára, mint ne felejtsd Gergről, index petitista.
1: Tisztára. Meg még egy valami történelmi könyvet írt, ami meg a, azt hiszem azokról a franciákról szól, akik az SS-ben önkénteskedtek.
0: Mondom, tisztára.
1: Tisztára.
0: Elment a tusványosnak, úr, érezte magam, amúgy fullbalos vagyok, de most így azért jobb lenne, hogyha Fidesz lenne, és így, de amúgy így államosítsuk meg minden.
1: Igen. És hát majd beszélni, egyébként ez a könyv ez hatása is volt a szettemre, mert több számot is játszottam rá, meg arra is gondoltam, hogy az első Death in June lemezről is játszok egy számot, ugyanis van rajta egy szám, ami egy Crisis szám, olyannyira, hogy az utolsó Crisis koncerten játszották, és akkor a Crisis már nem vette fel, és felvették ők, de mivel még nem tartok ott ebben a könyvben, hogy egészen helyre rakjam magamban a Death in June és a fasizmus közötti viszonyt, ezért úgy adtam vele, hogy először végigolvasom a könyvet, és akkor majd meghozom ezt a döntést, hogy mit gondolok róla. Mert nagyon érdekes, tehát a zenekar... Ami...
0: És az így benne van az a sztori, amikor a Scabiter játszik Londonba, és aztán a Death in June tagoknál alszanak, és akkor mondja a Death in June-nak az egyik tagja órákon keresztül, hogy én nem vagyok náci. Sokan mondják rám, hogy én náci vagyok, de én nem vagyok náci.
1: Ez egy deep cut volt most... Amit senki nem ért a világon, csak mi, de király, amúgy adom.
0: Rajtuk kívül még egy ember érti Magyarországon.
1: Ez igaz.
0: Érti a
1: kívül. Is shout out. If you know, real recognize real.
0: Na jó, nem, még az, akik North Bus-ba szoktak lenni azok is. De ők nem hallgatják ezt.
1: Meg nem is biztos, hogy emlékeznek erre már. Milyen faszt akartam mondani? Ja igen, hogy tudod én, ilyen sztorik vannak benne például, hogy a... Tehát az a zenekar, ami az egész, nem tudom, most már 40 éve létezik, 81, sőt, több 45 éve létező zenekar, és az első, azt hiszem, basszusgitárosukat, azért rúgták ki pár év után, mert hogy...
0: Crisisból?
1: Nem, a Death in June-ból, mert elkezdett, mert hogy nagyon jobbos lett, és elkezdett szélső jobban szimpatizálni, és ezért kirúgták a zenekarból. Abból a zenekarból, aminek az első lemezén a számoknak a kétharmada ilyen második világháborús náci tematikájú dolog, meg a nevük is a Hosszú Kések Éjszakájára utal.
0: Ez csak egy szerep.
1: Valami ilyesmi, de közben meg geci bizarr az egész. Tehát, hogy én azért még szeretném ezt, tehát, hogy
0: hát
1: meg akkor egyelőre még nem vagyok meggyőzve.
0: A Vörösjúkból, ahogy mesélted, nem rúgták ki a közönségnek a kétharmadát, amikor elmentél rájuk.
1: Már hogy érted ezt? Hogy voltak nácik?
0: Igen.
1: Ja, mint az állat, hajaj, úgy be voltam szarva, tudtam 17 évesen kb. Hát nem, igen, persze. Szóval, de hogy ő azt, na mindegy, na, ilyen komplex amúgy, meg jó ez a könyv, ilyen érdekesen van megírva.
0: Én voltam beszarva, tehát én elmenni árjának is.
1: Hát nem szoktam ilyen kúrosok náci között lenni, és nem volt valami.
0: Nincs akkora orrod, mint nekem.
1: Ja, azért nem volt kúrvasok náci. Arra emlékszem, hogy volt, tehát volt néhány...
0: Nézzük, milyen barna bőröm októberben.
1: Ennyi. Arra emlékszem, hogy voltak egy nagyon feltűnő nácik, tehát ilyen White Pride pólós emberek, meg ilyesmi. Inkább az volt.
0: Én azt mondtam, hogy Vona Gáborot csókolozott Terry Blackkel a sarokban.
1: Ez így van. Következő kérdés? Na, beszárok majd a Death in June könyv fejleményeiről.
0: Alig várjuk.
1: Menjenek a zenéid.
0: Én most Throbbing Gristről kezdtem olvasni, de hát csak ezt a 33 RD faszon tudja mi, RPM.
1: Ja, a Jazz Funk Greats, vagy melyikről? Melyik lemezről? Mert ez mindig egy lemez, nem?
0: Mit mondtál előbb?
1: Hát ez a Jazz Funk Greats, nem tudom hány Jazz Funk Greats. Az a lemez? Vagy a Third Annual Report.
0: Az.
1: Ja.
0: Second.
1: És az a harmadik lemez. Vagy az első, hogy hogy van? Van valami fasság.
0: De kb. Mindegyikről szól. Meg más is olvasok most. Kicsit olvasgattam. Na mindegy, de hallgassunk zenét. Ne olvassunk. Égessétek el a könyveiteket. Ne azért, mert nácik vettek, hanem azért, mert...
1: Meg
0: mert
1: király arcok.
0: Mert boomer dolog, baszki.
1: Mennyi? TikTokot azért meg hallgassad. MP3-akat.
0: Nyomassuk a zenét.
1: Van valami felvezetésed?
0: Nincs, ez csak random trackek.
1: Gyerünk! Lezen!

0: Damian!
1: A kutya úristen itt, na mik voltak ezek a számok?
2: Applikáció letöltve, séró belülve, szemkilőve, minden kurva jó gyerekek.
1: Haligali.
2: Kezdtük az egészet a kedvenc országomból, Hollandiából. És onnan szólt a Jesus and the Gospel Fuckers, Live Fast, Die Young. És szívja a füvet. Imádom Hollandiát, voltál valaha Amsterdamban?
1: Igen.
2: Mondjuk együtt is voltunk, hogy kétszer-háromszor.
1: Kétszer is, vagy háromszor.
2: Kurva jó. Érted, vannak izé begerjedt ribika a kirakatokba.
1: Mindenhol, na, nagyon be vannak gerjedve.
2: Mindenhol. Amúgy az egyik munkahelyem, az egyik kollégámnak, aki holland volt, az ő tesója, az dolgozta, hogy...
1: Begerjedt ribi volt?
2: Nem, hanem ezeken a helyeken ellenőrizte, hogy ezek a ribik tényekben vannak gerjedve. Vagy közép-európai, közép-kelet-európai emberkereskedőknek a... áldozati lettek is szexrabszolgálók alatták őket.
1: De tényleg ezt ellenőrizte? Nem nyomom a begerjedés, igen. De mi ez, egy rendőr? Mit csinálja ezt, hogy van egy ilyen...
2: Hát valami szerv, valami hatósági szerv. Most, hogy ő pontosan mi volt ebbe, azt nem tudom, mert az is lehet, hogy akár még szociális munkás is lehetett, hogy pszichológus az egészben, vagy nyomozó, vagy valami ilyesmi, vagy csak egy ügyész, vagy valami hasonló, de hát igen, van ilyen, sajnos. De van, akit mondjuk izé, más melóba kényszerítenek bele. Szóval mindenhol van a kizsákmányolásnak terepe. Ne hagyjátok ezt!
1: A munka börtön!
2: Ne hagyjátok ezt, ne legyetek jóba senkivel, ne legyetek kódependensek. És hogyha valaki azzal fenyegetiteket, hogy elveszi a személyiteket, meg ilyesmi, Ferikém, azért neked van tapasztalat abban, milyen az, amikor elveszik egy személy, azért túl lehet élni, nem?
1: Most például... Hallom a pikírt felhangokat.
2: Te kimenni a Svájcba táncolni, és a stricik elvennék a szemét, és azt mondod, és tesó!
1: Nagyon-nagyon rég hagytam el a személyemet, ugyanakkor már vagy fél éve le van járva, úgyhogy most nincs személyem jelenleg.
2: Na, akkor kiszolgáltatott lehet a szexrapszolgálat.
1: De van útlevelem, azt szoktam elvenni, hogyha olyan helyre megyek.
2: Hoppá, akkor vele találkozol, és félsz, hogy így bezsarollak.
1: Igen.
2: Na, Live Fast Die Young, ez is valami ilyesmiről szólhatott a Jesus and the Gospel Fuckers-től. Aztán az Iron Lung-tól szólt a Virus című szám.
1: PV-s lettél? Nagy PV-s lettél?
2: Már jött HPV-s, vagy... vagy PV-s. De ez az izőre szól a vírusról, a Connernek a főszereplőjéről, John Malkovichról, a vírusról.
1: De nem arra tényleg róla szól.
2: Nem hiszem.
1: Én se.
2: Lehet, nem tudom. Szerintem azt írja, hogy teszi, hogy I am the virus. Akkor lehet, hogy én vagyok virus. None other as John Malkovich. A John Malkovich menet miért nem akkor játszódik, amikor John Malkovich éppen a Connert forgatja. Bár gondolom azért nem tud játszódni, mert John Cusack, aki szerepel a John Malkovich menetbe, ő száll bele John Malkovich fejébe, és játszik a Connerbe, és akkor nem tudná magát kétszer eljátszani. Ez nem készültem. Ez csak...
1: A John Malkovich menetben John Malkovich eljátsza magát ilyen 40-szer, nem?
2: Azt milyen is van benne.
1: Hát akkor végül is ez John Cusacknek is ment volna.
2: Vajon az a film, ez jó lehet még mindig? Kicsit félnék tőle, de újra nézem majd valamikor.
1: Tini koromban láttam, először is utoljára szerintem.
2: De az jó, az jó cucc. Nézzük az adaptációt is, láttam, hogy beraktad az izén.
1: Milyen adaptációt? Azt hittem, hogy van a John Malkovich menetnek egy adaptációja.
2: Ezt is át tudom képzelni. Igen, Iron Lungos. Őktől volt a Virus című szám. Hát most egy kicsit így szabad asszociáltunk. Azért is ilyen olvasni a Ulysses Smith-t, ezt nem is hallgatni.
1: Hasonló, de azt is utoljára tini koromban tettem meg.
2: Minden egyes értőhallgatás rész az olyan, mint amit Tar Béla, majdnem Nagy Bélát mondta. Nagy Béla mondott a filmművészetéről.
1: Nagy Béla alkoholista, hogy a csupika
2: azt kell megnézni,
1: presszóból.
2: Hogy ha meghallgatsz egy részt, akkor többnek vagy kevesebbnek érzed magad utána.
1: És nekem az a célom, hogy minden alkalommal kevesebbnek legyetek, hogy megszűnjetek, hogy összemenjetek apróra.
2: Hol a faszban van az a 45 perc, 50 így perc az életemben, hogy ezek a seggfejek elvettek tőlem, és ki is rúgtak a munkahelyemről. Amúgy majdnem az is összejött, amiről beszéltünk már, hogy már amikor mentem el az orvos vizsgátra, akkor mondtam a főnökömnek, hogy hát kiugrom itt szembe ide az éve. Nem, mi az? magánklinikára. És akkor, de annyira kérdezte, hogy jól vagyok-e, meg hogy így mi van, hogy így... Én meg a...
1: Azt akartam, hogy mondd el, de ez, hát, ez nincs joga.
2: Azt tudom, hogy nincs joga, meg nem is akart, nem is akart, de mondtam
1: nem
2: volna.
1: Nem volt benne, hogy elmond.
2: Elkezdtem volna nevet, és azt mondom, hogy hát most így a legviccesebb dolgokra kéne akkor beszélnem, szóval inkább hagyjuk ezt az egészet. De majdnem összejöttem, mivel viccelődtem, hogy a plömpimről magyaráztam a főnökömnek. Aztán a Flux of Pink Indians-től szólt a
1: Take
2: Heed című nóta. Ami az jutott, hiszem olyan, mint hogy tegnap láttam volna egy Flux of Pinkinen készfejtett kód. Ez lehetséges.
1: Itt a kriptában?
2: A pacin.
1: Nem hiszem.
2: Akkor csak ilyen akkor csak befesseltem.
1: De lehet, de nem hiszem. Meglepődnék. A Roachleg rekordos faszinak vannak.
2: Lehet így.
1: Lehet összekeverted vele.
2: Összekevertem őket. Össze. Amúgy amit tegnap, kik próbáltak itt tegnap, az egész jó pofó volt.
1: Az a Limp Wrist feldolgozás zenekar. Akik lesznek. Az...
2: Lesz egy ilyen.
1: Aha.
2: Mik vannak. És az is lesz, meg Tragedy is lesz.
1: Igen.
2: Tiszta 0-0-es évek.
1: Lesznek jó, mások hátkor. Is. De itt ezt az értelgatás három hallgatója fogja csak megtudni, mert még nem raktam ki őket. De érdekes módon a Limp Wrist feldolgozás zenekarban mindenki heteroszexuális lesz, és megkérdeztem az egyik
2: és
1: tagot.
2: A Tragedy feldolgozásban mindenki meleg.
1: Azt nem tudom. Megkérdeztem az egyik tagot, hogy hát akkor hogy lesz, hogy mindenki hetero lesz a Limp Wrist set alatt? És azt mondta, hogy figyelj, nagyon szeretem a barátnőmet, de arra a 10 percre nem leszek hetero.
2: Hoppá. Aztán a Guilty Razors-től szólt a Hurts and Noises címnóta. Ez azt hiszem valami kislemezes KBD punk zenekar. Nem néztem nekik utána, hogy honnan valók, még micsoda. El tudom képzelni, hogy ez a lemezük $3,000 megy most a Discogson, és ha megveszed, akkor néha napján meg is tudod hallgatni.
1: Ha muszáj.
2: Meg kötelező. Kell. Ezt meg kell hallgatni, hogy punk lesek? Meg kell. Aztán az azt hiszem chilei Ignorantes-től a Mexico Lindo.
1: Ja, azok chileiek.
2: És akkor Mexikóval izelnek. Mi miért nem írunk számokat?
1: Szlovákiáról
2: például.
1: Szar Szlovákia.
2: Bratislava Lindo című nóta. Az új dehidratált lemezek fejen. Dehidratált fejek lemezek. Tényleg én voltam tanap itt dehidratált fejek koncerten.
1: Ja, tényleg. Milyen volt? Nagyon jó?
2: Nagyon jó, imádom.
1: Kiderült az, amit Marci mondott, hogy egy koncert, ez mi kell? Egy szoba és egy konnektor.
2: Ennyi.
1: És kiderült tényleg? Nem volt hangosító, nem volt semmi.
2: Ennyi kell. És ez igaz, hogy azért csináltatok, hogy fejenként 3 pia ingyen járjon?
1: miért utálod a dehidratált fejeket? Azt hallottam, hogy azt mondtad valakinek, hogy ez inkább büntetés, nem ajándék, hogyha a dehidratált fejek játszik.
2: Ezt nem mondtam, csak megkérdeztem, hogy és ez ajándék?
1: Ennyi. Mi a bajod vele? Szeretném a kifejtenét.
2: Majd
1: a fanzinot beolvasod?
2: Majd elolvasod az ügynök aktákba, mert úgy látszik, már ilyen jelentések vannak, hogy én mit mondok meg így. Rossz ez.
1: De vagy rossz.
2: Aztán a kanadai Jerk Ward-tól szólt a Death Inferno. Kanadaiak, mint nagyanyámnak az egyik tesója. Vagyis hát nem, ő magyar volt, csak Kanadába telepedett le.
1: Mi a faszomról beszélsz még egyszer? Mi van?
2: Az, amit fucked up-al is megbeszéltem. Nagyanyámnak van egy tesója, aki Kanadában
1: igen.
2: él. Hát is valószínűleg már Kanadai állampolgárnak is
1: igen.
2: számít, mert öreg, mint a kő.
1: Igen.
2: George bácsi. Szerintem már 90 pluszos. És hogy...
1: De ennek mi az a Jerk Ward-hoz?
2: Azok is Kanadai.
1: Ja, és ennyi?
2: Ennyi.
1: Ja, jó. Azt hiszem, hogy lemaradtam egy ugrásról.
2: Lehet, hogy benne volt ebben a zenekarban.
1: Egy lépcsőfokról.
2: Amikor 60 éves volt.
1: Simán lehet. A George bácsi nyomta benne.
2: Lehet.
1: Amerikásan nyomta egy
2: kicsit.
1: De
2: lehet, hogy nem. Martin Rule! De ez a 80-as évek. Akkor így mondtad, Kádár, bazd meg, Kádár.
1: De akkor valószínűleg még annyira régen nem diszidált, hogy valószínűleg még nem volt akcentusa a 80-as években.
2: Mi palis akcentussal beszélt egy picit, nem?
1: Dehogy!
2: Mi? Amikor én beszéltem vele, akkor így izé. És így, ti ismertek
1: ezt
2: a driver. Azt mondta, driver, nem azt, hogy sofőr.
1: Jó, hát lehet, hogy néha más szó jut eszi, de azért nem beszél akcentussal.
2: Aztán azt hiszem svájci SM70-től szólt a Rentnerhaus. A Rentnerhaus. Az valami.
1: Na ne basz picsán, az nem a kibérelősek? Kulcsos ház.
2: Hát nem tudom, lehet. Van olyan Svájcban, hát minden tulajdon.
1: Mit tudom én?
2: 100% magántulajdon.
1: 100% illegál.
2: Na, ezek voltak a számok, hogy összeválogattam. Most a kótanők nem fértek be.
1: Mik nem fértek be?
2: Kvótanők.
1: Ja.
2: Mindig kell, azért. De a héten vettem egy Slits lemezt.
1: Ennyit tudsz hozzátenni?
2: Ennyit tudok hozzátenni a feminizmushoz.
1: Én meghallgattam egy X-Ray Specs-ről szóló podcastet.
2: Arra is gondoltam, hogy tőlük is kell venni egy lemezt. És mit derült ki abból?
1: Nem is tudtam, hogy skizofrén lett az a nő. És, vagy hát valami, azt hiszem végül bipolaritással diagnosztizálták, de hogy volt egy ilyen sűrűs pszichotikus epizódja, hogy valami turnén kinézett a hotel ablakon, és meglátott valami fényt, és akkor onnantól az volt a mániája, hogy hogy idegen űrhajót látott, és akkor ilyen ufós pszichózisa volt neki. Meg krisnás is volt.
2: Ez is hát olyan furcsa fényeken, de így úgy voltam, hogy gazdag létre vannak ilyenek.
1: Az gazdagrét, itt van ilyen, olyan, mint Szlovákia. Na jó, jöjjenek az én zeneim.

0: Nagyon sajnálom, hogy az elmúlt pár percben zajló beszélgetésről a hallgatók lemaradtak. De ne is próbáljuk meg reprodukálni.
1: De az előfizetők azok még becsatlakozhatnak majd.
0: Igen, nekünk egy olyan Patreon kéne, amúgy ezen szoktam gondolkodni, hogy néha...
1: Hogy oda költöznek hozzánk az emberek.
0: Hát azt azért nem, de hogy néha... Tehát, hogy majd minden, mondjuk minden ötödik epizód...
1: És nem pénzt, szoktak lenni a rezsiszámlánkat.
0: Szokott lenni az, hogy ott van valaki, amikor felveszünk. Azért ez rendszeresen előfordul.
1: Az a közönség előtti felvétel.
0: Igen, de mindenki a Marci, a Krisztián, a Bokor Peti, egy csomóan így megfordultak már a felvétel helyszínén. És hogy így ezt kéne valahogy így monetizálni, hogy akkor... Hát, hogy ott,
1: tőlük pénzt kérni?
0: Hát így ott, hát mások is jöhetnek, és akkor egy ember így mindig beülhet.
1: Figyelj, Peti, és akkor... most, hogy így ezt így ültél, adj már 50 ezer forintot.
0: Nem kéne annyit, hogy nem tudom, hogy 5-5.
1: Mondjuk Marcika még adna is.
0: Szerintem simán.
1: Most, hogy lemondott egy koncertet, hogy kifizeti a utazási költségeit.
0: Hogy igen, hogy nagyon sokszor azért a két rec gomblenyomás között hangoznak el a legerősebb részek. Na jó, elmondom, miket játszottam. Az első szám egy új dal, új zenekar. Hát azt hiszem, a zenekar is új, legalábbis én most láttam rá először. Ez az Allusion, illetve francia, úgyhogy lehet, hogy Allusionnak kell mondani. És tőlük volt az Enrune, igen, Toulouse-iak. És kiadta az a francia kiadó is, akik... Ilyen egész jó dolgokat szoktak kiadni, de ilyen nagyon fú, én nem teljesen értem az ő fókuszukat, mert ilyen...
1: Ez nem az a Symphony of Distraction?
0: Nem, hanem valami U betűs. Gyere, elkeresek, nem bírom megjegyezni, pedig már régóta...
1: De miket adnak még ki?
0: Mindjárt fel fogom olvasni, de mert egy csomó, tehát mit tudom, most például kiadnak egy ilyen, kiadták egy ilyen amerikai, ilyen, hát egy ilyen Silt Breeze-es, ilyen no-wave-szerű zenekarnak a két nagy lemezét kazettán egyben. Ez mi a fasz? És közben meg ilyen helyi hardcore-okat adnak ki, meg ilyen... Meg, tehát nem is az a...
1: Zenerajongók.
0: Nem is az a furcsa, hogy így stilisztikailag, nem tudom, esztétikailag különböző zenekarok... Urticaria Records. Nem bírom megjegyezni ezt.
1: Mi van leírva?
0: Urticaria. Ez az. És szerintem azok csinálják, akik a...
1: Ezt ilyen kazettások egymás között értitek, de...
0: Akik a... Az van az a... Ez szerintem ezek csinálják. Vagy legalábbis ugyanazok szoktak...
1: Ez az, akinek a...
0: Ez a Persepi-Piece.
1: Disco Sefermos adta ki valami nagy lemezén.
0: Igen,
1: szerintem igen. Ez egy tagú cucc.
0: Igen? Nem, van turnéztak.
1: Most ebben koncertezik, de azt hiszem... De ez egy ilyen szólóprojekt.
0: Szólóprojekt? Lehet.
1: Hogy olvastam.
0: Nagyon szép borítói vannak ennek a kiadónak, és néhány tök jó cuccot is kiadtak. Viszont igen, ilyen kicsit nehezen értem, hogy mi zajlik itt, és, vagy hogy itt mi így a rendező elv, tehát hogy nem is csak helyi zenekarok, meg ilyen újrakiadások is van köztük, szóval nem.
1: És kazetta.
0: Igen. Ha. De szerintem ez az Allusion, ez viszont egy lemez, úgyhogy szerintem...
1: De ezt a 11 PM is kiadta, nem?
0: Együtt. Szerintem azon, hogy ők adták ki Európában, és az 11 PM adta ki Amerikában. Ja, bocsánat, nem is Toulouse-iak, hanem Nancy a kiadó. És viszont a zenekar szerintem Toulouse-i. Ugye? Igen. Herria. Euskal Herriából, és Toulouse-ból. Na mindegy, ajánlom amúgy ezt a kiadót, nézzetek. Ja, tényleg, az izet is kiadta, azt el is felejtettem. Az Autor kazettát is kiadta, meg az Astiót is kiadta kazettán. Lehet, hogy ezeket csak disztrózta. Na mindegy.
1: Na, előbb ott voltak az Astió lemez, meg az Autor lemez is.
0: Na, és jó, ez a kis lemez, tetszik, meg is akarom venni. Ilyen primitív, azt írják, primitív hardcore punk, ez stimmel. Kicsit ez a, igen, ilyen outsider hardcore-os, kicsit ilyen United Mutation és ilyesmi, de európai hangulattal franciaul vannak a szövegek, szerintem. Mindegyik talán. Na, aztán második szám, visszakeresem, az a Theater of Hate-től volt a The Original Sin. Tudod, kik voltak ebben az elkarban?
1: Theater tagok.
0: Nem. Ismered ezt a bandát?
1: A nevüket.
0: Ez is a Descendjunk könyv hatására került a listára, de amúgy szoktam hallgatni a korai kis lemezeiket. A Crisis-nak a másik tagja, és a The Pack-nek az énekese alapították a korábbi zenekarai felhasználása után. És ebben is ilyen az ének, mint a Pack-ben.
1: Igen, most így mondod, így most beugrott, a Pack-nek meg a Tigetőfeketnek volt közel egymáshoz.
0: Igen, lehet, hogy más is közös
1: benne. De azokat nem olvastad? Van valami ilyen Glasshopper, vagy Glasshopper, vagy... de lehet, hogy ez egy jazz zenész. De hogy az ilyen angol szintéről készült egy csomó könyv, és akkor van ilyen Arhós, van ilyen UK 82-es, nem?
0: Ez a Burn nem olvastam, de én nem is, én nem szoktam, nem nagyon olvasok zenés könyveket.
1: Nagyon. De ez kömény ilyen izé, tehát hogyha van e-book olvasód, vagy valami ilyesmi, ezt így leszeded, és akkor, hogyha jól van megcsinálva a fájl, akkor még tudsz is ugrálni benne a zenekarok, és akkor minden zenekarról van kb. 6 oldal, ja. Ilyen egész érdekes.
0: Megvannak neked?
1: Aha.
0: Küld majd el kell.
1: És tehát, hogy például arra, hogy mondjuk ne a telefonodat nyomkod, hanem mondjuk a Discharge-ról olvas 6 oldalt, arra így tök jók, és akkor, de szerintem biztos van ilyen is, hogy a Theater of Hate-ről ír meg így ezekről.
0: Aha. Na, és az első kislem, ez az The Original Sin című szám volt, és ezen a másik, ez a kislem, ezen azt hiszem, nem ez, hanem a másik szám, az rajtam van valamelyik peklemezen is. De szerintem újra felvették, de kb. Ugyanaz a szám, az nem tudom, hogy a szöveg ugyanez, meg ilyesmi.
1: Elég lusták voltak akkoriban, nem? Ez a brigád, hogy a Crysis az viszi a számot.
0: Így
1: van. Latin June-ba, Pac, meg a Tietan.
0: Pac-Man, meg viszi tovább. Aztán a harmadik szám a The Runners from 1984.
1: Most én is újrahasznosítottam, mondjuk nagyjából, tehát ez nem lehet valószínűleg annyira felismerni, de újrahasznosítottam egy balta számot egy Csair számban.
0: Na bazd meg. Úgy, mert hogy ugyanaz a riff, mind a kettőben benne lesz?
1: Kb. De
0: szándékosan ilyen viccből, vagy?
1: Ne.
0: Vagy csak így utólag jöttél rá?
1: Hát, mondjuk az, hogy nem mindig vagyok teljesen tudatos, amikor a számokat írom.
0: És zsigeri alkotó vagy?
1: Este felé, otthon, egyedül, és akkor ez jött össze, és aztán így leesett, de leokéztattam a...
0: alkotótársaddal.
1: Igen, hogy így...
2: Lamacsony Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
4: És hogyan tudnak támogatni titeket?
3: A lamacsun.hu/donate oldalon.
4: Lamacsun.
5: Igen!

0: Lakmacsun Rádió. Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Hey, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lamacsun Rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lamacsun Rádió tisztelettel. Hallgassátok! Szeretettel és békességben! Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats. Ah, yeah.

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
2: Lamacsú Rádió.
3: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Ez a lamecsú hangja.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Lamacsó Rádió.
0: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török Húsos Lepény internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tekfelhő ajánló.
0: Kort.

Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Lamacsun Rádió.
5: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Szereted?
3: A
2: kísérletező?
3: Zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az?
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A
3: műfajban.
2: Például
3: Donát Kacsa
2: Klub,
3: Kacsa Klub,
2: Paika,
3: vagy
2: Havi
3: Zaj
2: műsoraink.
3: Lamacsun Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lamacsun.
2: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

Lamacsun, Lamacsun Rádió. És a Step by Step műsor. Minden második szerda este 8 és 10 között. Élőben a Pókbüféből. Nagyfuvaros utca. Házigazda Attila S. Üdv Kata, üdv Vududududu. És a következő két órában ambient, funk, disco és house. Úgyhogy maradjatok velem. Step by step, Lamacsun.

Lamacsó Rádió. És ez a Step by Step műsor. Most járunk a felénél. Úgyhogy egy kicsit a lépegetősebb zenék irányába fordultam.

Jó. Ez a mai utolsó zene a műsorban. 808 Prince. A tracklista is az Archie, majd a Lamacsun oldalán. Step by Step műsor. Az előző két órában Attila S. zenélt nektek. Köszi a figyelmet, szevasztok!

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!
0: Kelsey!

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
3: Felséges királyapám! Úgy gondoltuk, szóval...
4: Add ki a részünket!
5: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóval a hodalmat csapnak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Mert az új dolgsúlyt a menyecskéket nem hagyta, hogy van kíváncsi sárcsi.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
2: Ez itt a Zeitgeist műsor.
3: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
2: Ja.
4: Music is a beautiful thing. It's a beautiful

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
1: Igen!

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsony Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.